0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 100

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefem!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Megadjuk a város. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rá.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszty TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

jobbnak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: West Coast for life.
1: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
2: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
3: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
1: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
2: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
1: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 23-a kedd, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Elindult a Tourist Police. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom, és vízosztással segíti utasait a MÁV. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket, a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
2: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
1: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébih honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iványi mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
3: Szent Iván éjszaka ugyan június 23-24-ére szoktuk ünnepelni, és rendhagyó módon június 21-ére tettük át ezt, hiszen most fordultunk át valójában a nyárra, és most volt a legmagasabban a nap, és elindult a fogyatkozás időszaka. Azt gondoljuk, hogy a legfényesebb éjszakán kell a legjobb tüzet rakni a szerelmesek számára. Igaz, hogy nem kelet-magyarországi szokásról beszélünk akkor, amikor Szent Iván éjszakai tűzugrást szoktuk emlegetni, azonban itt a Sóstói Múzeum faluban már több évtizedes hagyománya van ennek a szokásnak. Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján, és nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tálat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tálat volt, és miután a Barabási Református Elemi Iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tálat minden egyes szegmense, rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
1: Újra megnyitja kapuit a régi volán pálya a Cucor Gergely utcán. Egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek a területen, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek 2 kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbolasztal is a látogatók rendelkezésére áll. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai, egy 3. országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek 3. országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal közleményében. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Négy helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen. A művelődési központban, a zsinagógában, a várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Jubileumi megemlékezést tartanak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én viselnek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba tagkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően viselnek életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A program koszorúzással zárul a főorvos emléktáblájánál. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információ a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárd ellen lép majd pályára a városi stadionban. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. 30-36 fok várható.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt a KEDD! Június 23-a, további jó vakációt a korán ébredő gyerekeknek. Zoltánokat köszöntünk a mai napon, és ma született Zidane, francia válogatott labdarúgó, vagy pedig Duffy, Grammy-díjas Bessie énekesnő. Vannak különböző világnapok, például ma van az olimpiai világnap, és ma van az ENSZ közszolgálati világnapja. Ezen a napon világszerte azok munkáját ismerik el, akik a közszolgálatában dolgoznak, egészségügyi dolgozók, tanárok, rendőrök, tűzoltók, köztisztviselők és mindenki, aki nap mint nap azért dolgozik, hogy közösségeink biztonságban és hatékonyan működjenek. És ugyancsak ma, június 23-a, az özvegyek nemzetközi napja is, amely felhívja a figyelmet azokra a családokra, akik egy hozzátartozó elvesztése után gyakran nehéz társadalmi és gazdasági helyzetbe kerülnek. Szóval itt a hét második napja, KEDD van, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, ez a Best FM és a Best reggel. Meddig tart a kánikula? Hát, sokáig, de igazából a hőfokok és a konkrét számok 2 dal múlva jönnek az időjárás jelentésben.

Jó reggelt, most pedig információk a várható időjárással kapcsolatosan. Most kell még szellőztetni, mert később már csak a hőség fog betódulni a lakásba. Ugyanis ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, mely délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban, és napközben pedig 33 fok várható ma Nyíregyházán. Holnap pedig szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz majd az északi a szél, holnap délután 34 fok várható, csütörtökre pedig a jelenlegi számítások szerint már a frissítő záporokról is elbúcsúzunk. Elsősorban északkeleten, északon lehetnek gomoly felhők, máshol pedig zavartalan lesz a napsütés, és megélénkülhet majd a szél, a legmelegebb órákban pedig továbbra is marad a 34 fok, ez csütörtökön olyan érzés lesz, mint hogyha folyamatosan hajszárítóval fújnának minket. A kánikula bőven kitart, készüljön erre, vigyen magával vizet, hogyha esetleg most indul. Szép napot!

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébi honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai, egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Közlekedési információk: a Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát, a zöld területet. Ez érinti a gépjármű forgalmat, meg a gyalogosokat is, bezavarja egy csöppet. Korszerűsítési munkák vannak városszerte a Nyírtávhű által, például a Vai Ádám körúton és Örökös földön is dolgoznak. Tartanak a kábelfektetési munkák az Árok utcán, a Rákóczi új utca találkozásánál pedig megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak ebben a nagy melegben is. Kitartást az ott dolgozóknak. Kábelfektetési munkák vannak a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán. És hát nem árt ilyenkor nyáron megnézni a gumiabroncsok nyomását, a nagy melegben a levegő kitágul, ezért mindig hideg gumikon mérjük ezt meg. Igyunk rendszeresen vizet, még akkor is, hogyha nem érezzük magunkat szomjasnak, és ugye egy gyereket és házi állatot, valamint öngyújtót, powerbankot és más hőérzékeny eszközt ne hagyjunk az autóban, mert hogy rekkenő hőség várható kedden is Nyíregyházán. Jó utat!

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 100

Jó reggelt, itt a hét második napja, és a nyár 23. napja. Június 23-a van, önnél szól a Best FM, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. A nyári reggelek egyik nagy előnye, hogy már korán világos van. A hátránya meg, hogy a fűnyíróval hadilábon álló szomszéd is ezt pontosan tudja. Lehet, hogy már zúgatnak valahol a környéken. A mai napon 33 fok várható Nyíregyházán, és lényegében ez a 33 és 35 fok közötti hőmérsékleti csúcsérték. Ez nagyon sokáig ki fog most tartani, nem csak hogy a héten, eddig úgy néz ki, hogy a jövő héten is, ráadásul a csapadékeső is egyre kevesebb lesz, szikrázó napsütés, tűző nap a fejünk fölött, magas UV-sugárzás, erre kell majd készülni. Érdemes a nyíregyházi hírekért kattintani is, bestfmnyiregyháza.hu. Ha megnézik nálunk a helyéreket, akkor például láthatják azt, hogy megtölt az országos melegrekord még az elmúlt hétvégén. Pályakarbantartás van a Budapest-Szolnok vonalon, a nyíregyházi vonatokat is érinti ez. Nagy munkában van a Nébik, elindult a nyári szezonális ellenőrzés. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, és ezen a héten is várják a véradókat. Valamint elindult a Ne dobd ki az iskolát táskádat akció, és ez csak néhány a sok-sok nyíregyházi hír közül. Természetesen egész reggel szolgáltatjuk a város híreit és a szuper dalokat. Egy szuper nyári naphoz a kedhez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iváné a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iványi mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
3: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján is. Nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tálat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tálat volt, és miután a Barabási Református Elemi Iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tálat, minden egyes szegmensen rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
2: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen. A Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Ma napsütésé lesz a főszerep, később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggel. Június 23-a van, egy nyári kedd, amikor már felpörög a hét, de a napsütés még mindig könnyedebbé teszi a napot, és abból a napsütésből jut ma bőven. Magas UV-sugárzásra kell számítani, rekkenő hőségre. Na, ezen túl pedig azért még van néhány információ a horoszkóból. Megtudjuk, hogy mit tartogat a mai nap például a kosoknak, ma egy váratlan lehetőség kizökkenthet a megszokott menetrendből. Ne ragaszkodj mindenáron a terveidhez, mert a legjobb élmények most a spontán pillanatokból születhetnek. Bikák, kedden különösen jól esik majd egy kis nyugalom két teendő között, amennyiben hagysz magadnak néhány percet feltöltődni, sokkal kiegyensúlyozottabb leszel. Ikrek, nálad pedig valaki feldobhat egy ötletet, ami elsőre szokatlannak tűnhet, de legyél rá nyitott, mert könnyen lehet, hogy ebből lesz a nap legjobb része. Rákok, ma ösztönösen keresed azokat a helyzeteket, ahol jól érzed magad, hallgassa a belső iránytűre, mert most ritkán téved. Oroszlánok, egy mosoly vagy pedig kedves visszajelzés sokkal nagyobb lendületet adhat, mint gondolnád. A jó kedved ma ragadós lesz, neked mi is azok leszünk. Amennyiben már jól megizzadunk, szüzek, ne akar mindent előre megtervezni. A mai nap megmutathatja, hogy egy kis rugalmasság néha jobb eredményt hozhat, mint a tökéletes menetrend. Mérlegek, ma könnyen teremtesz kellemes hangulatot magad körül. Egy egyszerű beszélgetésből is értékes kapcsolat, vagy pedig jó emlék születhet. Skorpió keddi napja, egy apró részlet felkeltheti a figyelmedet, amit mások észre sem vesznek, ez pedig segít tisztában látni egy régóta foglalkoztató kérdést. Nyilasok, a nyári levegő ma különösen hívogatónak tűnik, ha teheted, mozdulj ki egy kicsit, mert egy kis környezetváltozás rengeteg energiát fog adni. Bakok, nálad pedig a mai nap azt bizonyítja, hogy nem mindig a legkeményebb munka vezet a legjobb eredményhez, az okos időbeosztás most sokkal többet számít, vízöntők, egy szokatlan ötlet vagy pedig érdekes ember inspirálhat valamire, amin korábban nem is gondolkodtál, érdemes nyitva hagyni az ajtót az újdonságok előtt, valamint a halak, ma könnyebben megtalálod a szépséget a hétköznapi pillanatokban, egy kellemes nyári este vagy pedig egy rövid séta többet adhat, mint egy zsúfolt program.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Tikrázó napsütéssel indul a Kedreggelit Nyíregyházán, és napindításként kedden, július 23-án pedig hírek a PestFM.hu-ról. Zajlik az aratás, éppen ezért fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók, és az alacsony sebességgel haladó mezőgazdasági gépek lassú járművek mögött jellemzően torlódik a forgalom, és Murphy szerint is az ilyen traktorokat általában a legkanyargósabb útszakaszokon érjük utol. Legyenek türelmesek, és ne gyújtsanak tüzet, ugyanis ismételten a tegnapi naptól életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A tüzek már kisebb szél esetén is gyorsan terjedhetnek, és intenzitásuk pedig jelentősen megnőhet. A közeljövőben meg ráadásul nem is várható csapadék. Tilos tüzet gyújtani újra a belterületi és a külterületi erdőkben is, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, és ez a tilalom pedig a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Egy darabig például az erdei tornapályán sem főzhetjük meg a paprikás krumplit bográcsban, viszont megtehetjük otthon, ugyanis a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban itt is javasolják azt, hogy gázégőfej helyett inkább elektromos grillt használjanak. Élvezzék a nyarat, mert a nyárias lesz ma is az időjárás, szikrázó napsütés, magas UV és 30 fok feletti napi csúcs.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve hát a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

Jó reggelt, itt a Kedd, és itt a Best FM, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Jó reggelt, 4 perccel, most már 7:30 után, 06:23, ez pedig a dátum. Én pedig szemezgetem a tegnapi nap híreit, és vannak itt érdekes dolgok. Többek között klímát rendelt, és hősugázót kapott egy békés csabai férfi. Hát a klíma helyett hősugázót küldtek el neki, aki egy felugró ablakban, egy felugró internetes hirdetésen keresztül rendelt 32.400 forintért mobil klímát, a békés csabai rendőrkapitányság pedig csalás gyanúja miatt már nyomozást indított. A csalás áldozata, ez a férfi június 13-án otthon internetezett, és egyszer csak felugrott egy hirdetés, hogy mindössze 32.400 forintért klímát kínálnak. Gondolta, hogy él a lehetőséggel, a mobil klíma ennyit megér, a futár pedig 3 nappal később meg is érkezett a csomaggal, ő átvette, kifizette, és amikor kibontotta, akkor szembesült vele, hogy a készülék, ami a dobozban van, valójában egy egyszerű hősugázó, ezért tett feljelentést. Hát nem mindegy, hogy hűtünk vagy fűtünk, ugye? És a biztonsági öv mennyire fontos? Kiesett egy autóból egy nő, miután az ablakemelő helyett véletlenül az ajtónyitóra fogott rá, súlyosan megsérült Zalaegerszegen, miután véletlenül kinyitotta a kis teherautó ajtaját menet közben, és kiesett a járműből. A 35 éves utas az ablakemelő

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban helyenként torlódások mellett közlekedhetnek az úton lévők a belvárosban és a főutak mentén egyaránt. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Korszerűsítési munkákat végeznek városszerte a Nyírtáv hőmunkatársai, jelenleg a Vai Ádám körúton dolgoznak. Tartanak a kábelfektetési munkák az Árok utcán, a Rákóczi új utca találkozásánál pedig megsüllyedt közműfedél helyreállítását végzik a munkaterületek, bójával jelölve vannak. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Rádiókaféből.
1: A legjobbat.
0: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
0: Változatosan.

Jó reggelt, itt a KED, június 23-a, és ez pedig a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. 33 fok várható ma délután Nyíregyházán, és eddig úgy néz ki, hogy vasárnap, illetve jövő hét hétfőn tetőzik a kánikula, akkor már 38 fokos csúcs várható Nyíregyházán. Vigyen magával sok vizet, és takarékoskodjon a vízzel. Két tározója is kiürült a Zalavíz ZRT-nek. Zala megye egy részén vízhiány is kialakulhat, több településre másodfokú vízkorlátozás bevezetését kérték, és hogyha ezt elrendelik, a lakosságnak tilos lesz például a tömlős locsolás és a mosás is. Innentől már nem csak nyomás csökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatóak a teljes rendszerben, és vízhiány jöhet Pest megye egyes területein. Ahogy ezt a vízszolgáltató hangsúlyozta, közös érdek, hogy a rendelkezésre álló ivóvízkészlet minden felhasználó számára folyamatosan biztosítható legyen a nyári csúcsidőszakban. Éppen ezért most arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, vagyis hogy ne töltsék tele a medencéket ivóvízzel, ne mossanak autót, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, és ne locsolják ivóvízzel a járdákat. Ráadásul olyan alacsony a Velencei tó vízállás, hogy akár gyalog is át lehet rajta menni. A vízszintje két hét alatt 7-es centiméterrel csökkent, és a csapadék hiány, valamint a nyári párolgás miatt további apadás várható, ezért már a sétahajózást is leállították, és a helyzet súlyosságát pedig jól mutatja, hogy egy előre felmért úton gyalogosan is át lehet kelni a Velencei tavon jelenleg. Csapadék nem lesz, a következő napokban sem várhatjuk az égi áldást, viszont napsütés annál több, no meg friss hírek, rövidesen Andreától 8-kor itt a Best reggelben.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbi, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömtelibb iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosolyjal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Újra van Nyíregyházán lovasbolt! Kinizsi utca 28! Van itt minden! A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig, szóval minden! Mihaki lovasbolt! Kinizsi utca 28!
4: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét! Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébi honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai, egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktuskezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, kedreged is, best reggel, sok helyen a nyaralás felváltja idén a felújítás. Ha ön is ebben a cipőben jár, akkor jó, hogyha tudja. Eddig ugye magánszemélyeknek ingyenes volt évente 500 kilóig a hulladék lerakása, bontási törmelék a hulladék udvarokban, de a MOHU döntése értelmében júliustól fizetni kell az építési bontási törmelék leadásért. Megszűnik tehát az ingyenesség, minden egyes kilóért fizetni kell. Az építési bontási hulladék átvételi díja pedig 36 forint lesz kilogrammonként, vagyis a korábbi ingyenes évi 500 kg-os mennyiség 18 000 forintba kerül majd, és a vállalat pedig azzal indokolta a döntést, hogy a korábbi kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással sorozatosan visszaéltek a vállalkozások. Szóval ezt majd érdemes a költségvetésbe beépíteni. Ha pedig Tokaj környékén fog ma autózni, akkor jó, hogyha tudja, hogy egész rakamasz területén forgalomrendváltozás van a vasúti sínek újítása miatt, legyen tehát résen jó utat.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Elindult a nyár, most már 23 napja, és ezzel együtt például az esküvő szezon is már robog. Egymás után hangzanak el az igenek, és például a hétvégi mennyasszonyoknak és vőlegényeknek is üzenem, na meg a vendégeknek, hogy pont hétvégére tetőzik a hőség, például vasárnapra akár 38 fok is lehet. És felmerül a kérdés, amikor a kezünkbe veszünk egy meghívót, a nagy nap meghívóját, és az örömteli pillanatok után elgondolkodunk, hogy mennyibe fog ez nekünk kerülni. Egy portál most pontosan ezzel foglalkozik, és igazából azért érdekes a cikk, mert hogy konkrét számokat írnak le. Egy lakzi költségvetése évről évre növekszik, így hát nem csoda, hogy a meghívottaknak is mindig törniük kell a fejüket azon, hogy mennyi pénzt rakjanak a borítékba, az esküvőre szánt borítékba, mi az, ami nem túl kevés, és mi az, ami már túlzás. Itt egy irányvonal, ami tényleg csak irányvonal, és ezek a számok minimum számok. A távolabbi ismerősként, vagy pedig kollégaként megyünk, akkor legalább minimum 30 és 50 ezer forint per fő, amit átlagosan szoktak adni a vendégek, barátként, vagy pedig távolabbi rokonként 50 és 80 ezer forint per fő, közeli barátként, vagy pedig közeli rokonként nagyjából 80 és 120 ezer forint per fő, és közeli családtagként pedig bőven 100 ezer forint felett. Ez a portál véleménye legalábbis. Alapvetően a kommentekben viszont azt látom, hogy viszonylag egyetértenek ezekkel a számokkal. Az elsődleges szempont mindig az, hogy milyen kapcsolatban állunk a mennyasszonnyal és a vőlegénnyel, közeli családtagként, vagy pedig legjobb barátként, azért illik egy kicsit magasabb összeggel hozzájárulni a pár közös életének indulásához, mint távolabbi rokonként, vagy pedig kollégaként. Bízom benne, hogy tudtam segíteni egy pici támpontot adni. Kicsit anyagiasnak hangzik ez az egész történet, pláne, hogy egy esküvőnek igazából tényleg az örömről és két ember életre szóló döntéséről kellene, hogy szóljon, de hát mint az életben minden, ez sincsen ingyen. A csak 10 perc rovat viszont az, abszolút ingyen van, nem kell hozzá semmi más, csak két fül, és lehet is hallgatni a tanulságos beszélgetéseket. Ma például Molnár József Szakács Tibivel az elhidegülésről fog majd beszélgetni 8:30-kor, illetve délután 17:30-kor is visszahallgathatják majd. Szintén itt a 103.9-en, na meg ahogy szoktam mondani, otthon kényelmesen a kanapén, bármikor, bármelyik rovatot, csak10perc.hu.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket
1: szeretik. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Kulcs!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Egy nagyon különleges témával köszöntjük ma a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
3: Olyan hallgatói levél érkezett, amit elolvastam, bevallom őszintén, kétszer, és próbáltam értelmezni, és utána rájöttem arra, hogy ez egy tök általános dolog, ami szerintem az emberek nagy többségén, hanem majdnem mindenkinél felütheti magát a párkapcsolatokban. Több hallgató írt arról, hogy tönkre mennek a kapcsolataik. Vannak, akinek a baráti kapcsolatai mennek tönkre, vannak, akinek a párkapcsolatai mennek tönkre, és ilyenkor elgondolkodnak az emberek ezen a dolgon, hogy vajon mit hibáztak, hogy hibáztak. És felvetette több e-mailben magát az a kifejezés, hogy elhidegült tőlem a párom, az ismerősöm. Ilyenkor ugye mi történik az embereknél? Egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy elhidegülés? Vannak sejtéseim, de szeretném azt, hogyha ennek van valami szakmai kifejezés, akkor elmagyaráznád nekünk.
4: Nagyon érdekes az, amit mondtál, hogy akkor, amikor egy asztali beszélgetésnél barátokkal, vagy bárhol ez előkerül, egy kapcsolatnak a halála, vagy egy kapcsolatnak a haldoklása, akkor ott biztos, hogy az első 5 percben valaki ezt a szót, hogy elhidegülés, mint valami ördögtől való fogalmat fogja előhozni, és mindenféleképpen valami olyan a kapcsolat megbicsaklására, vagy a két ember közötti kommunikáció hiányára hívja fel a figyelmet, miközben azt kell mondanunk, hogy alapvetően az, hogy az elhidegülés, az egymástól való eltávolodás az egy teljesen természetes pszichikai folyamat tulajdonképpen, aminek egyébként van egy nagyon jó biológiai magyarázata. Azt mondjuk, hogy az ember, és mondjuk mint az állat, és mint a növény, tehát mint az élő lények, ugye arra vagyunk tulajdonképpen beprogramozva, hogy minél változatosabb és minél sokszínűbb genetikát és minél több utódot nemzve tartsuk fenn a magunk faját. Na most, hogyha ezt így nézzük, akkor azt kell mondani, hogy az egy természetes késztetés, hogy az emberek újabb és újabb genetikai állományt akarnak keverni.
3: Hát ez nem megy egyedül, ezt lássuk.
4: Pontosan, benne. Így van, és pontosan attól vagyunk mi emberek ugye többek és másabbak, mint az állatvilág, hogy azért mi igyekszünk ezeket a kereteket megtartani, tudjuk, hogy nem keveredhet mindenki mindenkivel össze, mert hova lehetne itt a világ, de azért ezzel mégiscsak számolnunk kell, hogy ott, ahol párkapcsolatok vannak, ott az elhidegülés előbb-utóbb valamilyen szinten előjön. De most menjük egy kicsit még visszább, házasság vagy párkapcsolat. Onnan szoktuk mondani ezt, hogy elhidegülés, akkor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik arra, hogy párkapcsolatban vagy házasságban éljenek, arra ők alkalmatlanok.
3: Tehát aki nem él párkapcsolatban, az világos, hogy nem fog elhidegülni, vagy pedig az szóval, hogy kell értelmezni?
4: Ezt úgy kell értelmezni, hogy
3: ő már elhidegült.
4: Nem. Vagy tisztába jött saját magával annyira, hogy az, hogy egy monogám kapcsolatot ő az életében kialakítson, arra ő a saját habitusa és a saját személyisége alapján alkalmatlan. Tehát valaki nem azért él feltétlenül egyedül, mert nem találta meg élete párját, hanem lehet, hogy azért él egyedül, mert nem is kereste, vagy azért él egyedül, mert úgy gondolja, hogy neki egyedül sokkal jobb, mint párkapcsolatban élni, mert ismeri saját magát már annyira, hogy gyakorlatilag ő neki azzal, hogy hűség, bizony lesznek problémái, és nem akarja ebbe az egészbe belekeverni azt a másik embert, aki lehet, hogy egészen más odaadással élne. Nagyon érdekes, hogy a társadalomban nagyon hamar felvetődik a kérdés egy 18-25 év körüli ember, hogy van-e már barátod, van-e már barátnőd, mikor házasodtok már össze, miért nem keresed meg
3: olyan, azt, aki hozzád élik. Olyan, mint hogy kényszer lenne, nem?
4: Így van, és nagyon sokan sajnos ezt a kényszert, pontosan ahogy mondod, ezt nem tudják megfelelő módon kezelni, és ha már mindenki megnősült, és ha már mindenki félhez ment, akkor megyek én is, meg teszem a dolgomat, amiről azt gondolom, hogy az, és közben egyik másik kapcsolatomra ugyanaz derül ki, hogy én nem tudok ebben a kapcsolatban jól megmaradni és jól élni, mert teljesen másfajta az élethez és a másik emberhez.

0: személyiségétől függően mondjuk az az ember, aki ezt elkezdi magán érezni, és nem biztos, hogy ezt feltétlenül egy párterápiás beszélgetéssel kell helyre tenni, mert valamikor elég, hogyha az a fél, aki ezt érzi, vagy az a fél, aki ezt kapja, odafigyel önmagára, meg odafigyel a másikra, és csupán egy szakemberrel való négy szemközti beszélgetések jól felépített folyamatában ebből ki tud jönni, és persze van olyan is, amikor már ott tart ez a dolog, hogy mindenféleképpen párterápiára van szükségük ahhoz, hogy ezen túl tudjanak lépni, és túl tudjanak lendülni, mert nyilvánvaló ezt lehet kezelni, de azt kell mondanunk, hogy valamilyen szintig. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy azért mennek el pszichológushoz, mert szeretnék az egész kapcsolatukat újra kezdeni. Annak nem sok értelme van.
1: Lehet ilyet csinálni, mert szerintem nem.
0: Azt gondolom, hogy az újrakezdéssel az a probléma, hogyha újra elkezdem azt, amit eddig csináltam, most hol vagyok, párterápián, tehát én most az egészet újrakezdem, akkor majd két év múlva újra párterápiára fogok járni. Tehát újrakezdeni, vagy újat kezdeni, vagy a meglévő alapokra valami mást felépíteni, az egy egészen más jelentő dolog. Újrakezdeni azt, amit eddig csináltunk, annak nem sok értelme van.
1: De nagy igazság ez. Hogyan lehet ezt megmenteni? Tudom, hogy változni kell mindenkinek. Okay,
0: azt gondolom, hogy az a legfontosabb ebben, hogy abban egyet kell érteni már az első beszélgetésben, hogy komolyan gondoljuk-e azt, hogy mi ezt mi együtt akarjuk folytatni. Ezt mi egy völgynek tekintjük, amin együtt valahogy majd áttevickélünk, vagy ezt egy olyan szakadéknak tekintjük az életünkbe, amiben beleszakadtunk mind a ketten, és ebből már nem tudunk jól kijönni.
1: Hát de Józsi, valami miatt kihűlt valami. Tehát ugye az is lehet, hogy oké, rendben, még vannak ilyen, mit tudom, szeretett szálak, meg ilyenek, ezekre különben lehet építeni? Tehát, hogy mennyire
0: mindenre lehet építeni, amire azt mondjuk, hogy ezek a te szavaiddal élve, ezek a szeretett szálak, ezek nekem is, meg neked is ugyanazt jelentik. Akkor erre tudunk építeni. Ha azt mondjuk, hogy szerintem erre kellene, mert a másik azt mondja, hogy attól, hogy mi egyházban lakunk, attól, hogy mi egy családi vállalkozást működtetünk, attól, hogy nekünk van két vagy három gyerekünk, ez önmagában se egyetlen kapcsolatot nem fog megmenteni, csak azokét, akik azt gondolják mindketten, hogy ez mindkettőnknek ugyanannyira fontos. Nem született olyan gyermek, aki képes megtartani egy olyan kapcsolatot, amelyből valaki ki akar szállni. Ilyen gyerek még a világon nem volt.
1: Hú, de fura, pedig azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen típusú kapcsolatot tényleg ezzel az indokkal tartanak össze, erőnek erejével.
0: Vagy összetartanak valameddig, amíg mondjuk a szülői kötelesség, vagy a szülői felelősség véget nem ér, és akkor majd azt mondják, hogy most már a gyermek 14 éves, vagy most már a gyermek 15, és akkor most mondjuk azt, hogy akkor legyen vége. Itt egy nagy kérdés, hogyha megkérdeznék ezt a fiatalt, majd nagyon sokszor ugye felnőttként majd eljön, és akkor azt mondja a pszichológusnál, hogy nagyon rossz házasságot éltek a szüleim, tudom, hogy azt hitték, hogy nekem ez jó lesz, és miattam tették, de én nem láttam azt, hogy a apukám virágot hozott volna az anyukámnak, én nem láttam azt, hogy az anyukám belehuppan az apukám ölébe és megpuszilja, pedig szegények azt hitték, hogy ezzel jót tesznek. De én nem tudom, hogy milyen a jó házasság, mert én nem olyanban öttem fel, mondja ezt mondjuk valaki, akinek a szülei azt hiszik magukról, hogy egyébként azzal, hogy amit tettek, hogy hibernáltak egy kapcsolatot a maga problémáival együtt, felkiáltással, mert a gyerek egész családban nőjön fel, hát ez minden volt, lehet, hogy egész is, csak mondjuk nem volt család. Mert az apa, meg az anya, a férfi, meg a nőkép nem alakult ki benne.
1: Mert ugye a gyerek másol, és hát a rosszat is tudja másolni.
0: Mindent másolunk, amit látunk. Először hűen, aztán, hogyha kinőtt az agyunk, akkor onnantól kezdődően pedig már megmérjük, hogy azt, amit én az apámtól láttam, meg az anyámtól láttam, az követendő-e vagy nem. És direkt kerülöm azt, hogy jó példa vagy rossz példa, mert szerintem minden példa jó. Az egyik arra jó, hogy kövessük, a másik meg arra jó, hogy na így nem kell csinálni.
1: Az időnk letelt, de még egy kérdést fel kell tennem. Az intelligencia számít-e abban, hogy mondjuk egy elhidegült párkapcsolatot valaki helyre tud-e hozni jó eséllyel, vagy nem?
0: Azt gondolom, hogy igen, amikor már az intelligencia szó alatt azt is értem, hogy már nem csak önmagamat keresem ebben a kapcsolatban, hanem képes vagyok átülni egy másik székbe, hogy saját magam onnan tudjam látni, ahonnan egyébként te látsz engem. Ez intelligencia nélkül nem megy.

0: De hát itt van óriási szerepe annak a külső szakembernek, aki nem mi vagyunk.
1: És itt van annak szerepe, hogy azzal a tudattal kell nekiállnunk valaminek, hogy ezt mind a ketten akarjuk. Úgy, hogy ez csak a párkapcsolat egyik fele, meg a pszichológus akarná, ez úgy egészen biztosan nem fog működni.
0: Reméljük, hogy tudtunk segíteni, és köszönjük az e-maileket ebbe a témakörbe is, várjuk a továbbiakat, és tartsanak legközelebb is velünk. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és jó pihenést kívánunk neked!
1: Köszönöm szépen, nektek is ugyanezt kívánom!

Küldjön ön is közlekedési információkat a vakációnak köszönhetően, a reggeli csúcs és a délutáni csúcs már szünetel, viszont azért az utazások miatt, a nyaralások miatt egészen más torlódások vannak a környéken. bestfmnyiregyháza.hu használják üzenőfalunkat, és üzent megint a rendőrség, főleg itt a nyaradási autókázás miatt, amikor is ugye a telefon több dolog miatt is a kezünkbe lehet. Például folyamatosan nézzük a navigációt, vagy esetleg már az autóból élménybeszámolókat akarunk tenni a közösségi oldalakra. Hát nem feltétlen biztos, hogy ez jó döntés. A vezetés közbeni telefonnyomkodás hosszú másodperceket vesz el a figyelmünkből. A volán mögötti telefonhasználat akár 50%-kal rontja a sofőrök reakcióidejét is. Figyeljük az utakat, és ne felejtjék, hogy a mezőgazdasági gépek is most már nagy számmal vannak az utakon, ugye lassú traktorokat kell kerülgetni. Jó utat, útközben is hangolódjon a nyára a Best FM-mel.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvenc.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iván éj a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iván éji mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
4: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján is. Nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tárlat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tárlat volt, és miután a Barabási Református Elemi Iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tárlat minden egyes szegmensen, rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
3: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen, a Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagy színpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Ma napsütésé lesz a főszerep, később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jönnek a program tippek, hiszen ez a nyár sem lehet unalmas. Fittesték egész nyáron, a programok a Sóstújtó és a Sóstúji piac közötti füves, fás területen zajlanak, kellemes zöld környezetben minden korosztály számára nyitottak, és a részvétel díjmentes a mai napon, ugye keddenként Pilates van, este 6 órától Szabó Csillával. Zene is lesz Sóstón, a Zene Sóstón 10. évada is elindult most már, a holnapi nap folyamán a Brunch érkezik majd feldolgozás dalokkal este 6:30-tól a Sóstúji piac területén. Egy jó fagyi vagy pedig egy hideg sör mellett lehet őket meghallgatni, és akiket meg lehet majd egészen biztosan hallgatni a Főhe Fesztiválon, Dash, Párdograszt, By Alex és a Slep, hiszen indul a Főhe csütörtöktől egészen szombatig. Tartalmas nyarat kíván a Best FM.

0: Katasztrófa védelmi hírek. Ugye ma már reggel volt róla szó a Best reggelben, hogy a tegnapi naptól ismételten tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erről is kapunk információkat Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Valóban újra tűzgyújtási tilalom van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Egyébként a szabadtéri tüzek 99%-a emberi tevékenységre vezethető vissza. Sokszor gondatlanság vagy éppen szándékosság miatt tombolnak a lángok, amelyek a természetet, ingatlanokat és emberi életeket is veszélyeztethetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, és figyeljen arra, hogy, ahogy említettük, tűzgyújtási tilalom van érvényben itt a térségben. Egyébként sok mindent elmond, hogy tegnap ugyancsak 4 vármegyei helyszínen oltottak szabadtéri tüzet a tűzoltók, viszont volt olyan, ahol szemét és száraz fű éget, tehát ott is visszavezethető esetleg valamilyen emberi tevékenység. Ugye ez Tiszalökön történt a Tulipán utcánál, ráadásul a lángok annyira hamar terjedtek, hogy fél hektáros szabadtéri tüzet kellett eloltaniuk végül a tiszavasvári önkormányzati egységeknek. A településen egyébként, tehát szintén Tiszalökön, a Nefelejts utcánál is volt 1000 négyzetméteres tűz, Tiszakanyáron, Nyírbátornál pedig kisebb területen, ilyen 30 és 20 négyzetméteren lángolt a vegetáció. Nagyon sokan kérdezik tőlünk ilyenkor, hogy tűzgyűjtési tilalom esetén, hát itt a jó idő, itt a vakáció, a gyerekek otthon vannak, de jó lenne egy szalonnát sütni. Hangsúlyozom, hogy saját kertünkben grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni továbbra is lehet, a tüzet azonban soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Hogyha pedig esetleg valamilyen tűzrakóhelyen, kijelölt tűzrakóhelyen gondolkodunk tüzet rakni, akkor érdemes tájékozódni, hiszen például tűzgyújtási tilalom idején ugye az erdőterületeken, fásításokban és azok 200 méteres körzetén belüli külterületi ingatlanokon tilos tüzet rakni, tehát például a Sóstói parkerdőben kijelölt tűzrakóhelyeket sem lehet ilyenkor funkciójukban használni. Viszont műszaki mentések is voltak, történtek térségünkben. Például áróba borult egy személygépkocsi a 338-as út 8-as kilométer szelvényénél Nyíregyháza térségében, ahol a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az érintett balesetes autót, valamint lehasadt faák képezett félpályás útzárat Piricsén. Az ágat a nyírbátori hivatásos tűzoltók távolították el, a fehér gyarmati egység pedig úttestre dőlt nagyméretű fát távolított el Kispalád és Magosliget között. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
0: Köszönjük a híreket, viszont kívánjuk, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's supposed to be about baby? Can't free up the back when stop acting crazy? Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride!
3: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. Hogy

ismét nyári program lehetőségekkel érkeztem itt a Best reggelben. Elindult a kreatív nyár, nyári csodaműhely van a Városmajorban, egészen június 26-áig, reggel 8 és dél között. A helyszín tehát a Városmajori Művelődési Ház, Városmajor utca 5, és várják a 6 és 12 év közötti gyerekeket, akik szerete például színezni, alkotni. Ami vár rájuk, az mozgásos csapatépítő játék, kreatív kézműves foglalkozások, hangvarázs utazás, mentőkutyás bemutató, lehet ismerkedni például a pontfestéssel, és akár még vidám zenei foglalkozásokon is részt lehet venni, csak hogy minél tartalmasabb legyen a fiatal korosztálynak is a nyár. Na meg jön hétvégén a 10. Fakanál Fesztivál Nyírszőlősön június 27 délután 1 és este 10 óra között, amíg a bográcsokban rotyognak a finomságok, lesz majd happarti, vidám manók, bakelit együttes, modul együttes, DJ Mike, Menta Project és tűzijáték is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Ma is következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, viszont a ki- és bevezető utakon forgalmi torlódás tapasztalható. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykálló felé vezető úton, valamint az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett igen lassú a haladás. Folyamatosan zajlanak a város különböző pontjain a közterület karbantartási és faápolási munkák, csak úgy, mint a csatorna tisztítási, átmosási munkálatok. Utóbbi az adott helyen olykor hosszabb menetidőt eredményez. Körültekintően vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Elstartolt kedd, június 23-a, nagyjából 33 fok várható, ez már nem nyári meleg, hanem ingyenes szauna, reggel felöltözünk, kilépünk az ajtón, és már is úgy érezzük, mint hogyha lefutottunk volna egy maratont, és ez még nem a vége, nagyon úgy néz ki, hogy a hőség majd vasárnap és jövő hétfőn tetőzik Nyíregyházán, akkor a jelenlegi előrejelzések alapján 38 fok várható, szuper napot, élvezik a napsütést, hallgassák hozzá Best FM-et, én már a búcsúzom, Simon Norbert vagyok, találkozunk holnap reggel is.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Turist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket, a diákok. Elindult a Turist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Eszerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a városi stadionban. Ma a napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva visszavárunk. Újra nagyon kellemes, szép keddet kívánok. 2026. június 23-a van, és ma a Zoltánokat köszönhetjük fel, ami kicsit furán hangzik, mert hogy általában Zoltánokat, mivel Zoltán a férjem, nagyon kellem vágom a témát, szóval március 8-án szoktuk őket köszönteni, de nyilván, ha valaki mondjuk márciusban született, vagy nem akar a csajokkal a nőnapon osztozkodni, megteheti, hogy akár a mai napon tartja meg Zoltánként a névnapját. Na, hogy mit jelent a név természetesen, ezt is elmondom hamarosan. Rádiózunk együtt a következő 4 órában a 103.9-en.

Június 23-a van, és bármilyen hihetetlen, ma a Zoltánok ünneplik névnapjukat. Fontos megjegyezni, hogy ez a dátum egyébként nem igazán a hivatalos Zoltán nap, mert hogy Magyarországon a legtöbb Zoltán március 8-án a nőkkel együtt ünnepel a Nemzetközi Nőnapon, az én férjem is Zoltán, apósom is Zoltán, meg még van egy csomó Zoltán nevű rokonom, tehát igen, március 8-án szoktak ünnepelni, legalábbis mi olyankor köszöntjük őket, de most gondoltam egyet, és ma fölköszöntöm a férjemet. Legyen ma is Zoltán nap. Egyébként alternatívan másodlagos dátum a mai, tehát ha valaki például március 8-a körül született, az választhatja a mai napot is, hogy Zoltánként felköszöntettesse magát. Egyébként török eredetű névről van szó, és a Zoltán név jelentése az, hogy szultán, tehát fejedelem, uralkodó. De nem csak a Zoltánokat köszönhetjük ma, ünnepelhetnek az Etelek, az Etelkák, illetve a Zalánok is.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel kezdtünk el egy kis kutyapszichológiai elemzésbe az elmúlt adásokban. Hát igazából onnan kezdtük el beszélgetést, hogy hogy tanítsuk meg a kutyának azt, hogy ül, de aztán nagyon mélyen belementünk például az aláfölé rendeltségi viszonyba, vagy éppen a dominanciába, és mindig-mindig visszakanyarodtunk az ösztönökhöz is. Na, folytassuk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy emberiesítsük a kutyát, és ugye egy korábbi adásban beszéltük, hogy ennek tulajdonképpen ez az egyik oka, hogy ma már azért nagyon sokan egészen máshogy tartják a kutyát, mint annak idején. Tehát tényleg 0-24-ben vele vannak, mindenhova együtt mennek, teljes értékű családtag, és hát nyilvánvalóan ezek a kutyák is sokkal több mindent tudnak, reagálnak, mint azok a kutyák, amik régen a faluban ki voltak kötve ugye az udvar végére egy kötélen. Tehát, hogy nyilvánvalóan jobban megfigyeljük, jobban látjuk, emberiesítjük.
1: Tehát amit most felsoroltam, az mind nagyon jó. Tehát, hogy sokat vagyunk együtt a kutyával, visszük mindenhová magunkkal, ez jó, csak ezt tudnunk kell kezelni. Olyan szinten kell tudnunk kezelni, hogy kellemes társ legyen a kutya, ugye ezt szoktam mondani,
0: és ezért kell mindig az ösztönökhöz
1: visszanyúlni. Tehát ne az emberiesítéshez nyúljunk vissza, mert az már egy plusz dolog, amit mi tettünk bele a gondolatainkban. De mindig az legyen a szemünk előtt, hogy a kutya ösztönlény, hogyan működik, miért csinálja, mit csinál, mi van, ha azt csinálja, mutat egy jelet, azt én hogyan fogom reagálni, ha tudom, hogy az ösztön készlete milyen a kutyának, akkor tudom, hogy az adott viselkedést miért csinálja, és arra tudok reagálni. De ha ezt nem tudom, akkor jön az, hogy emberiesítem.
0: Igen.
1: Ugye? Vajon én miért, vagy mikor csinálok ilyet? Uh-huh. És akkor kivetítem a kutyára, hogy ja, hát én is szoktam ilyet.
0: Aha.
1: De biztos azért csinálja a kutya, mert én is így szoktam, és akkor innen jön egy olyan tévút, hogy nem az alapokból indulok ki, hanem már egy rossz alapra próbálok felépíteni egy házat, uh-huh, ami előbb-utóbb össze fog dőlni.
0: Nyilván.
1: Tehát, hogyha én emberiesítem a kutyát, és csak arra fókuszálok, akkor nem fog működni, mert nem ismerem a kutyának az alapjaiban, az ösztönös működését.
0: Igen.
1: És ha ez hiányzik, akkor okoskodhatok én sokáig, de előbb-utóbb az össze fog omlani, uh-huh, az a rendszer. De hogyha ismerem a kutyát, mint ösztönlényt, milyen ösztönökkel rendelkezik, hogyan reagál, mit csinál, mi az, hogy dominancia, alárendeltség, hogyan tudom gátolni, stb., akkor jó alapra, jó alapokra fel tudok építeni egy olyan együttműködést a kutyával, ami hosszú távra szól, és mindenkinek kölcsönösen előnyös. Hmm. Ezt a kutya is szereti, meg az embernek is.
0: Igen, kiszámíthatóbb az élete. Hát arról volt szó, hogy a héten minden egyes adásban egy-egy kutyás trükkről fogunk beszélgetni, és az első adásban az ülről. Hát ehhez képest tulajdonképpen az ül kapcsán sok-sok mindent megtudtunk, és egy kis kutya pszichológiát is, ami szerintem borzasztóan hasznos és fontos volt, és nagyon sok gazdi ezen a héten szerintem rengeteg plusz információhoz jutott a kutyatartással kapcsolatban, de a jövő héten akkor már ígérem, hogy már most, hogy megtanultuk az ült, majd jön a fekszik, a marad, a lábhoz, a mellettem séta, a hozd vissza, és hasonlók. Tibi, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Szendi Hajni vagyok, ahogy lenni szokott, ízekre szedjük a mai napot, következik a kalendárium. Június 23-a van, Isten éltesse azokat a zoltánokat, akik ma és nem március 8-án ünnepelnek. Az első dátumunk 1314, mert hogy ezen a napon vívták a híres Bang-Burni csatát, ahol Robert Bruce skót király döntő győzelmet aratott II. Edward angol király hadai felett. A csata a skót függetlenségi háború egyik legfontosabb ütközete volt. Bruce serege meglepően jól szervezetnek bizonyult, míg az angolok a rossz terepviszonyok és a belső megosztottság miatt verességet szenvedtek. A győzelem hosszú időre biztosította Skócia függetlenségét. Egyes források szerint ezen a napon vágta le a fülét Vincent van Gogh 1889-ben. A híres posztimpresszionista festő kórházba került idegösszeomlás miatt. Miután egy hónappal korábban több verzió szerint levágta a saját fülét ezen a napon, bár a pontos dátum vitatott, a nyári időszakban több mentális problémája is jelentkezett. Van Gogh szenvedései ellenére ebben az időben készítette a legismertebb műveit, például az Önarckép kötött füllel című kép, vagy éppen a csillagos éjt. 1894 a következő dátumunk, amikor is megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Párizsban. Így jött létre a NOB, melynek célja az ókori olimpiai eszme felelevenítése volt a modern világ számára. A bizottság megalakulása nyomán rendezték meg az első modernkori olimpiát, aztán 1896-ban Athénban. A NOB ma is a legfőbb döntéshozó szervezet a nyári és téli játékokkal kapcsolatban. A szervezet szimbóluma egy öt egymásba fonódó karika, a kontinensek közötti egységet hirdetve. És akkor menjünk tovább 1944-re, amikor is a szovjet hadsereg ezen a napon megindította a Bagrationi offenzívát. A II. Világháború egyik legnagyobb hadművelete volt ez, amit a Vörös Hadsereg kezdeményezett. A hadművelet célja a német Wehrmacht visszaszorítása volt a keleti fronton, különösen Fehér Oroszország területén. A támadás elsöprő erejű volt, több mint 2 millió szovjet katona vett benne részt. A hadművelet egyébként sikerrel járt és komoly stratégiai fordulatot hozott, megpecsételve a keleti fronton harcoló német csoportosítást. És akkor menjünk tovább 1961-el, amikor is megszületett a Német Szövetségi Alkotmánybíróság híres döntése a házasságról. A Német Alkotmánybíróság ezen a napon egy olyan ítéletet hozott, amely kimondta, a házasság alkotmányos védelmet élvez, és nem lehet önkényesen korlátozni. Az ítélet mérföldkő volt a magánéleti jogok és a családjog területén, hozzájárulva a modern német jogállamiság erősödéséhez. A döntés azóta is alapja több fontos társadalmi vita jogi keretének, köztük a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az azonos neműek jogának témájában. Németország jogtörténetének egyik sarköve ez lett, tehát 1961-ben. Menjünk akkor tovább, 85-tel, amikor is megjelent a Live Aid előfutára a We Are The World aranylemez. Hát ez az egyik legismertebb jótékonysági dal, június 23-án aranylemez lett az Egyesült Államokban. A dalt Michael Jackson és Lionel Richie írta, az előadók között pedig ott volt Stevie Wonder, Tina Turner, Bob Dylan és Bruce Springsteen is. A bevételt az afrikai éhezők megsegítésére fordították. A dal nem csak zenei, hanem humanitárius mérföldkő is lett, és utat nyitott más jótékonysági koncertek, mint például a Live Aid előtt. 1999-ben ezen a napon semmisült meg a Columbia űrsikló főhajtóműve teszt közben. Tehát egy tesztet indítottak el, és robbanás történt az űrsikló egyik hajtóművében. Bár emberek nem voltak a fedélzeten, az incidens komoly következményekkel járt az űrprogramra nézve. Az eset rávilágított a technikai kihívásokra, és előrevetítette azokat a problémákat, amelyek később 2003-ban a Columbia tragédiájához is vezettek. Az űrkutatás történetében ez a nap is emlékeztet arra, hogy a fejlődés gyakran kockázattal és sok tanulással jár. És akkor a kalendáriumot zárjuk 2016-tal, ugyanaz eredményeket csak később hirdették ki, a Brexit népszavazás június 23-án zajlott le. A britek kis többséggel az Európai Unióból való kilépés mellett szavaztak. A döntés megrázta az európai közvéleményt. Évekig tartó politikai, gazdasági, jogi folyamatokat indított el. A Brexit azóta is fontos beszédtéma, és a globális politika egyik legsarkalatosabb fordulópontjává vált. Ez volt már a kalendárium.

Folytatódik a hőség, a kánikula nincs jó hírem azoknak, akik nem bírják a meleget, mert hogy holnap is döntően derült vagy gyengén felhős napos időben lesz részünk. Néha zápor, zivatar kialakulhat, de nem hoz jelentős csapadékmennyiséget. Az északi a szél mérsékelt marad, már hajnalban is lesz, ahol meleg lesz, 14-23 fok, délután 31-36 fok valószínű, hőség van, hőségriadóval.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébih honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva visszavárunk újra, nagyon kellemes, szép napot, jó keddet kívánok. Én nem tudom, miért akarok szerdát mondani ma folyamatosan, de kedd van, szóval Isten éltesse a Zoltánokat, holnap jönnek az Ivánok, aztán pedig a Vilmosok. Folytatjuk ebben az órában, és remek témáink lesznek. Többek között törődünk majd a szemünk egészségével, és hívom telefonon Paprika szemészt, orvost. Kellemes rádiózást!

Szendi Hajni vagyok, és felelevenítjük most Alan Turing életét. 1913-ban született ő június 23-án. Egy brit matematikusról van szó, aki logikus, kriptográfus és számítástechnikai úttörő is volt. Már fiatal korában rendkívüli tehetséget mutatott a matematika iránt, és a Cambridge-ben hallgatóként is kiváló eredményeket ért el. A számítástudomány alapelveit fektette le 1936-os tanulmányában, amit Turing gép elméleti modelljeként emlegetünk, és a számítógépek logikai működésének tulajdonképpen ez volt az elvi alapja, tehát ha ő ezt nem csinálja meg, akkor lehet, hogy ma nem ott tart a számítástechnika, ahol. A második világháború alatt is kult szerepet játszott a németek híres Enigma kódjának feltörésében a brit Bletchley Park titkos hadműveleti központjában. Munkájával jelentősen hozzájárult a háború rövidítéséhez, és több millió életet mentett így meg. Mégis a háború után nem hősként, hanem bűnözőként bántak vele, mivel nyíltan vállalta homoszexualitását, amely akkoriban az Egyesült Királyságban törvénybe ütközött. Elítélték, a vád közszemérem sértés volt. Választás elé állították. Börtön vagy kémiai kasztráció? Az utóbbit választotta, de a gyógyszeres kezelés súlyos mellékhatásokkal járt, és 41 évesen meghalt. A halála máig vitatott, hivatalosan egyébként öngyilkosságként könyvelték el az esetet, de több kutató szerint baleset is lehetett. Évtizedekkel később a brit állam és személyesen II. Erzsébet királynő is posztumusz kegyelmet adott neki. Az öröksége felbecsülhetetlen, nélküle talán nem is beszélhetnénk a modern számítógépekről, a mesterséges intelligenciáról vagy a kriptografikai rendszerekről. Munkássága alapvető a mai információs társadalomban. Számos díjat, emlékművet és tudományos elismerést is elneveztek róla. A Turing-díj ma a számítástechnika Nobel-díjának felel meg. Az élete és a munkássága sokakat megihletett, több film is készült róla. A legismertebb közülük talán a 2014-es, amelyben Benedict Cumberbatch alakítja. A film Andrew Hodge 83-as életrajzán alapul és bemutatja Turing szerepét a II. Világháború alatt, a német Enigma kód megfejtésében, és hát mindemellett a személyes küzdelmeit is vászonra viszi. A film egyébként 8 Oscar jelölést kapott, és elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyvdíját is. Érdemes megnézni ezt a filmet egyébként, hihetetlen, ahogy a magánélet és a tudomány így egymás mellett halad. Engem nagyon megviselt egyébként annak idején ez a film, mert hogy egyrészt lenyűgözve néztem, hogy lehet valaki ekkora zseni, másrészt pedig hát elborzadva, hogy hogyan is cibálták őt meg, és mennyire fiatalon halt meg. Alan Turing egyszer azt mondta, a gépek egyszer képesek lesznek gondolkodni. A kérdés az, mi számít gondolkodásnak? Na hát szerintem ebben abszolút igaza volt.

0: Törődünk az egészségünkkel, ma is Paprika szemészakorvossal, retina specialistával beszélgetek. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Az előző adásban a diabétesszel kezdtünk el foglalkozni, mert ugye ez az a betegség, amely akár erős látásromláshoz vagy vaksághoz is vezethet, mert hogy van egy ilyen mellékága, fogalmazzunk így. Hogyan és miképpen lehet kezelni annak a szemét, akinek cukorbetegsége van, és emiatt következik be nála a látásromlás?
1: A kezelés az több rétegű lehet, attól függően, hogy a szemfenéki eltérések milyen stádiumban vannak. Ugye nagyon fontos először is azt meghatározni, hogy a szemfenéki kép hogyan néz ki, hogy vannak-e vérzések, érújdon képződések, esetleg ödéma. Ezek az eltérések a látóhártya mely részeit érintik. Ugye az elsődleges kezelés, az aranystandard úgymond, ez a szemfenéki lézerkezelés, ami manapság természetesen még mindig elérhető, és ez az egyedüli finanszírozott kezelési lehetőség sajnos, hogy mondjuk így, a diabéteses retinopátia kezelésében. Ugyanis vannak már olyan egyéb lehetőségek, amelyek tulajdonképpen nem a, hát a szemfenék károsításával, de ezt nagyon durva így kijelenteni, ugyanis ennek a lézernek az a lényege, hogy a pici érújdon képződéseket, a pici kórosereket tulajdonképpen elzárja, hoppá, tehát elhegesíti.
0: Elsüti.
1: Igen. Elsüti pontosan így hétköznapi, igen, nyelven ezt így lehet legegyértelműbben kifejezni, és azért, hogy ugye azon a részen ezekből a pici kórosörekből ne szivárogjon a látóhártya rétegei közé ödéma, illetve vérzés, ami tulajdonképpen önmagában károsítja a látósejteket, és természetesen ez végleges látáskárosodás jelent. Nyilván ez a lézerkezelés, ez nem azt jelenti, hogy megvakítjuk a beteget, mert nagyon sokszor meg szokta kijedni a pácienseketől a kezeléstől, hanem azt jelenti, hogy a hosszabb időn keresztül kialakult szemfenéki eltéréseket próbáljuk lassítani ezáltal, hogy megakadályozzuk ezeket az új ödéma képződéseket, illetve az új vérzéseket a szemfenéken. Na most ez nem okoz igazából, tehát az éleslátás helyén a lézerkezeléseket csak nagyon-nagyon óvatosan és nagyon-nagyon kis energiákkal szoktuk végezni, amely természetesen nem okoz látásvesztést, de a perifériás látásban, hogyha csinálnánk egy látóteret, akkor nyilván ennek lennének apró nyomai, de hosszú távon csak is ezzel lehet megőrizni a látásélességet, illetve stabilizálni. Tehát ami nagyon fontos, hogy vannak már olyan kezelési lehetőségek, amennyiben az éleslátás helyén ugye vizenyő keletkezik. Ugye azt nem lézerrel, hanem úgynevezett intravitrális injekciókkal lehet kezelni, lehetne kezelni, amelyek tulajdonképpen nem károsítják magát az éleslátás helyét. Nyilván ennek is megvan a maga kockázata, de hosszú távon nagyon stabilan tudjuk tartani a látását azoknak a betegeknek, akiknek van lehetősége ilyen kezelésekre.
0: Tehát magyarul ezt ugye nem ez támogatja jelenleg... a TB.
1: Hát igen, ez egy kicsit nehéz probléma, tulajdonképpen hivatalosan társadalombiztosítási támogatással jelenleg nem hozzáférhető. Bizonyos központok tudnak ilyen injekciókat adni, de természetesen hát korlátozott számban, és ugye ezzel az a probléma, hogy maga diabétesz az egy egész életen át tartó probléma, egész életen át tartó szemészeti tüneteket okozhat, amelynek rendszeres kontrollja szükség. Ha rendszeres kontrollra járnak a betegek, akkor tudjuk eldönteni, hogy tulajdonképpen a lézerkezelést, esetleg ezeket az intravitrális injekciókat kaphatja a beteg. Természetesen mind a kettőnek megvan a maga indikációs területe, és a megfelelő kockázatokkal jár, de ugye nyilván a betegség progresszív voltából adódóan mindenféleképpen, ha szükséges, akkor dönteni kell a két beavatkozás közül, amelyen hosszú távon a látást tudjuk legalább valamilyen szinten stabilizálni. Nem kell ezektől félni, tehát igazából egyik sem mondhatnám azt, hogy fájdalmas beavatkozás. Nagyon fontos, hogy ugye pupillatágítás szükséges magához a vizsgálathoz is, tehát a szemfenék vizsgálathoz is, illetve ezekhez a kezelésekhez is természetesen, ami önmagában fájdalommentes. A kezelések után, akármelyik kezelésről is beszélünk, egy kicsit átmeneti látásokat alatt ez zavar fog kialakulni, de hosszú távon így tudunk profitálni ezekből a kezelésekből is, hogy ugye próbáljuk megtartani valamilyen szinten a beteglátását hosszú távon.
0: Amennyiben valaki cukorbeteg, és nem figyel a szem egészségére, és föllépnek ezek a szövődmények, és nem történik beavatkozás, akkor akár a teljes vakság is kialakulhat?
1: Igen, sajnos teljes vakság is kialakulhat. A szemfenéki kép ugye egyre rosszabbá válik, és nem csak vérzések és vizenyő jelenik meg a szemfenéket, hanem akár nagyobb egyik percről a másikra kialakuló üvegtesti vérzés is, illetve a látóhártyának a leválása. Ezek viszont már olyan történések, amelyeket műtéttel lehet csak is és kizárólag kezelni. Tehát természetesen ezek már olyan súlyos elváltozások, amelyeket a diabétesz okoz, ami után marad adandó látáskárosodást marad vissza, még egy jó műtét, egy jó beavatkozás esetén is, ugyanis ezek már maradandó sejtpusztulást okoznak a látóhártyán. Ezért nagyon fontos a rendszeres ellenőrzés, hogy időben föl tudjuk fedezni az elváltozásokat, és akár egy tulajdonképpen egy fájdalommentes lézerkezeléssel is ezeknek a súlyosabb állapotoknak a kialakulását meg tudjuk akadályozni.
0: Na hát akkor mindenféleképpen szerintem oda lyukadtunk ki, ahova a legutóbb is, hogy legalább évente egyszer menjünk el a szemorvoshoz, és amennyiben cukorbetegség van, akkor pedig rendszeressé kell tenni ezeket a látogatásokat. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen!

0: Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Több filmen is megjelentették már azt a furcsa jelenséget, hogy valaki megkapja valaki szervét, és ezzel együtt emlékeket is kap. De vajon van ennek a feltevésnek alapja? A szerváltültetésről számos film készült, melyekben gyakran visszatérő elem, hogy a műtéten átesett szereplők nem csupán új élet lehetőségét kapják meg, hanem azt a donornak a személynek az emlékeit is, amelyek a haláláig vele voltak. A mozikban természetesen traumatizálják és eltúlozzák ezt, azonban a valóságban is egyre több tudományos kutatás foglalkozik a jelenség vizsgálatával. A szív átültetésen átesett betegek ugyanis olykor furcsa tapasztalatokról számolnak be. Egyesek úgy érzik, hogy az átültetett szervvel együtt olyan érzelmeket, ízeket és emlékeket is kaptak, amelyek korábban nem voltak náluk. Vajon ez csak bemesélik maguknak, vagy tényleg kapnak emlékeket? Nos, nézzük akkor, mi a helyzet a szerváltültetésekkel. Az első sikeres szerváltültetés 1954-ben volt. Joseph Murray és David Hume egy ikerpár egyik tagjának vesét ültették át a másik testvérbe. Ez volt az első alkalom, hogy egy szerváltültetés hosszú távon is eredményes volt, hiszen az ikrek genetikai azonossága minimálisra csökkentette a kilökődés esélyét. Ez a műtét mérföldkőnek számított az orvostudományban, így Joseph Murray 90-ben kapott is egy Nobel-díjat az úttörő munkájáért a fiziológiai és orvostudományok terén. Azóta már számos szervet, beleértve a tüdőt, a májat, a szívet, sőt arcfelületet

Letet is sikeresen átültettek már. Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon az átültetett szervek képesek-e emlékeket is átadni. Egy 2024-es felmérésben szív átültetettek számoltak be arról, hogy megváltozott az érdeklődésük. Az étel, zene, művészet, sőt, még a szexuális irányultság terén is. Ezek a változások néha a donor személyiségét, emlékeit tükrözték. Előfordult olyan például, hogy egy beteg a szerv átültetés után víziszonyos lett, miután egy vízbe fúlt ember szívét kapta. 2002-ben egy olyan eset jelent meg, amikor egy fiatal férfi a műtét után a kórházat elhagyva ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy elmenjen egy étterembe csirkés falatokat enni, de előtte ő soha nem evett még ilyen kaját. Bár az az elképzelés elsőre talán fantáziának tűnhet, az ilyen esetek gyakori előfordulása a tudósokat arra késztette, hogy kicsit mélyebben vizsgálják meg, hogy mi is van a jelenség mögött, milyen mechanizmusok lehetnek. Sőt, több elmélet is van arra, hogy miért tapasztalhatnak ilyen változásokat a szív átültetettek. Hát például a sejtmemória, az energetikai módosítások, az energetikai kölcsönhatások, azok, amelyek szóba jönnek, illetve az, hogy a szívnek van egy kis agya, ez egy komplex idegi hálózat a szívben, amelyről nemrégiben fedezték fel, hogy sokkal nagyobb szerepet játszik a szívritmus szabályozásában, mint azt korábban gondolták. Bár jelenleg még nem áll rendelkezésre egyértelmű magyarázat arra, hogy az átültetett paciensek miért és hogyan tapasztalhatnak új emlékeket vagy személyiségváltozásokat a műtét után, a tudósok minden esetre nem vetik el annak lehetőségét, hogy ez valóban megtörténhet, írja az egészségkalauz.

Mindjárt jönnek a hírek, itt a Best FM-en, de előtte közlekedünk. A Szabadság tér 9-en mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ez a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő-Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán, mindkét helyen bújával jelölték, ahol probléma van. Közmű fedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, mert hogy a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél is sebességforgalom korlátozás érvényes, mert hogy épül a körforgalom. A főutak mentén pedig patkarendezési árok-tisztítási munkákkal találkozhatunk, amelyek nyilván nem maguktól történnek, hanem szakemberekkel, vigyázzunk rájuk. Jönnek a hírek és további közlekedési infók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iván éj a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbuszpályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iván-éji mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
3: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján, és nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tálat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tálat volt, és miután a Barabási Református Elemi Iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tálat minden egyes szegmensen, rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
2: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen, a Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérő programokkal is készülnek. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek. Újra nagyon kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki már ebédelt. És hogyha már így ebédidő van, akkor természetesen mi is főzünk, hamarosan grillezünk Friedrich Antal séffel. Ma a grillezési alapszabályokat ismerjük meg, meg azt, hogy milyen is a jó grillkészülék.

Akik allergiában szenvednek, azok tudják, hogy bizony, amikor jön az allergia időszaka, mondjuk a parlagfüvé, akkor igencsak fáradtnak érezzük magunkat. Ha allergiásként egyre több kávé ellenére napközben is csak aludnánk, lehet, hogy a szénanátha mellékhatásától szenvedünk. Egyáltalán nem ritka, hogy a szénanáthás betegek erős fáradtságérzetről, a koncentráló képesség csökkenéséről számolnak be. Ennek több oka is lehet. A leggyakoribb, hogy az allergia kezelése nem megfelelő. Ilyenkor a tünetek vagy nem is csökkennek, vagy javulnak ugyan, de nem szűnnek meg teljesen. Az éjszakai ordugulás és tüsszögés rohamok miatt a beteg nem tudja kipihenni magát. Ha ez az állapot huzamosabb ideig fennáll, egyre fáradtabb lesz. Ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy allergén növény pollen szórása akár hónapokig is tarthat, ez nagy megpróbáltatást jelent a betegnek. Az allergiás reakció során, amelynek végeredménye a szénanáthás tünetek jelentkezése, összetett folyamatok zajlanak le a szervezetben. Ez rengeteg energiát emészt fel, illetve közben olyan anyagok kibocsátása is zajlik, amelyek álmosságot okozhatnak. Vannak, akik nem kifejezett fáradtságérzésre panaszkodnak, inkább úgy érzik, mintha valami miatt állandóan nehezebben menne a koncentrálás. A ködös agyként ismert jelenség ahhoz hasonló, amit egy vírus által okozott nátha kapcsán sokan átélünk már egy-egy megfázás során. Annyi a különbség, hogy míg a nátha 7-10 nap alatt ugye lezajlik, a szénanátha akár hónapokon át is megkeserítheti a mindennapjainkat. Ha még nem kezeljük a tüneteket, de sejtjük, hogy szénanátha miatt jelentkezik a tüsszögés, orrfolyás, ordugulás, szem és orrvíz, és akkor először azt kell megtudni, hogy pontosan mi okozza a tüneteket. Ennek érdekében érdemes allergológushoz menni. Ha recept nélkül kapható szerekkel kezeljük az allergiát, lehet, hogy nem a megfelelő gyógyszert szedjük. Az első generációs antihisztamin készítmények gyakran okoznak álmosságot. A második vagy harmadik generációsoknál ez már nem jellemző, nagyon fontos viszont, hogy ezek a tabletták hatóanyagukban különböznek. Úgy kell megválasztani a számunkra megfelelőt, hogy tudjuk, mik a tüneteink okozói, és mi a legerősebb panaszunk. Követően allergológus ad megfelelő választ. Az is lehet, hogy a korábbi években nem már túlestünk kivizsgáláson, kaptunk személyre szabott kezelést, de most mégis egyre fáradtabbak vagyunk, a tüneteink éjszaka jelentkeznek. Nos, ez valóban előfordulhat, hogy a korábban hatásos kezelés egy évben már nem válik be. Lehet, hogy erősebb a pollen szezon, magasabb a pollen szám, több a stressz, rontja a tüneteket, vagy újabb allergia jelent meg a régi mellett. Ezért szükséges évente konzultálni a kezelőorvossal, hogy az aktuális állapotnak megfelelő készítményeket kapjuk. A szénanátha alkalmazkodást is kíván az allergiás személy részéről. Ha magas a pollen koncentráció, de több időt töltünk a szabadban, ha nem mosunk este hajat és éjszaka a párnáról a polleneket belélegezzük, a szabadban teregetünk és a ruhákra ragadnak a pollenek, nem akkor a reggeli órákban, amikor alacsonyabb a pollen koncentráció szellőztetünk, a tüneteink erősödni fognak és éjjel rosszabbul alszunk. Ha úgy érezzük, hogy erre nem tudunk mind figyelni, pedig szerepe lehet abban, hogy a tüneteink erősödnek és nem jól alszunk, vagy a gyógyszerek hatását nem érezzük kielégítőnek, érdemes az allergén specifikus immunterápiáról is érdeklődni az orvosnál. Más is lehet egyébként a háttérben, hogyha az ordugulás miatt nem alszunk jól. Ordugulás nem csak szénanátha, hanem többek között bizonyos gyógyszerek szedése, orrpolip vagy orrsövényferdülés, krónikus orrmelléküreg gyulladás is kiválthat. Ezekre az elváltozásokra fül orrgégész vizsgálat során fény derülhet. A szükséges kezelést követően pedig újra nyugodtan alhatunk.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about,
0: baby? Get free of your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.

0: ha nyár, akkor kilépünk az udvarra és a teraszra, hogyha mondjuk bográcsba szeretnénk főzni, ez mondjuk egy ilyen társasházi terasznak a milliójébe annyira nem illik bele, vagy legalábbis nem nagyon szokták ezt az emberek csinálni, viszont a grillezés ez már egy olyan dolog, amit mindenféleképpen akár társasházak teraszán is lehet, csak itt mindig mondják a tűzoltók, a katasztrófa védelem, hogy lehetőleg ilyen elektromos berendezést használjunk, de hát milyen a jó grill és mit grillezzünk nyáron? Erről beszélgetünk a folytatásban, hiszen Frizik Antal, se itt van velünk a vonattól végén. Szia, Anti!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Nyissunk azzal, hogy melyik a jó grill? Elektromos, gázos, faszén, füstös, barbecue?
1: Nem fogjuk tudni eldönteni. A helyzettől függővé tenni mindenképpen, tehát megvan az elektromosnak, a gázosnak, a faszénesnek is a helye, és ahogy mondtad, valóban, hogyha csak egy teraszon van, és nem kéne a szomszédot fölgyújtani, nagyon jó az elektromos, nincs azzal baj. De a gázostal is lehet dolgozni, egy teraszon azt sem csinál még különösebb nagy füstöt, meg egyebeket. Ha már nem számít, hogy a szomszéd mit mond, akkor akár a faszén is használhatjuk. És van egy kicsit túl bonyolított, ami nem grill, a barbecue füstön készített, az már egy teljesen más koncepció, de majd arról is fogunk beszélni előbb-utóbb.
0: Hogyha a faszenet használjuk, akkor én nem tudom, amikor a szomszédunk előveszi a grilljét, és na, hogy akkor már tudom, hogy itt valami omega koncert lesz. Tehát én nem tudom, a létező összes folyadékot ráönti a faszénre, az begyújtja, tehát még a sarkon is büdös van, és akkor ilyenkor mindig felmerül az emberbe a kérdés, hogy de milyen íze lesz annak a kajának, ami alatt ez a dolog ott van. Tehát, hogy lehet használni ezeket a begyújtókat, csak kevesebbet, vagy ez itt teljesen jó, ahogy ő csinálja?
1: Ha te érzed az illatát, pontosabban a szagát, akkor az rossz. Aha. Abszolút mértékben. Vannak ezeknek a gyújtóknak létjogosultsága, én is volt, hogy használtam többször, de ha lehet, akkor egy kis papírral, apró fával fölépített kis rendszerre raknám rá a faszenet, vagy a fabriket, vagy a brikettet, és akkor úgy készíteném elő ezt a faszenes sütést, vagy a brikettest, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy rengeteg dolgot hozért a magyar ember, focizni mindegyikünk tud, meg grillezni is, pedig nem.
0: Hát pedig nem.
1: Lépjünk vissza a nagy mellénnyel, akik azt mondják, én ennyire profi vagyok, vagy annyira, semmi probléma, lehet ezt szépen, okosan, észszerűen megoldani. Én azt tanácsolom mindenkinek, aki sose grillezett még, akkor az maradjon az elektromosnál, vagy a gázosnál. De hogyha már van egy kis bátorsága, akkor nyúljon a faszenes megoldáshoz, és óvatosan ésszel. Hogyha nem tudja begyújtani, akkor jók ezek a begyújtók, de csak egy keveset, hogy beinduljon, mert csak a ízófaszénen, tehát az ízóparázson lehet grillezni.
0: Ne lángoljon semmi esetre se.
1: Véletlenül se. Aha. Tehát én fépem a hajamat, amikor látom a reklámokban, hogy nagy lángon sütik a hamburger húst.
0: Igen.
1: Most mondom mindenkinek, szét fog égni. Kormos lesz, rossz ízű lesz, keserű, borzalmas. Ilyen nincs. Ez csak a reklámban működik. Nagyon sok ilyen reklámban, ami a reklámban nagyon szépen működik, valóságban ez nem lehetséges.
0: Igen, az nem lenne látványos, hogy állnak ott egy olyan mellett, aminél látszólag semmi se történik. Ugye, hát mennyi egyszerűbb, hogy kicsap a láng, az már mindegy, hogy ehetetlen tőle az étel. Jó, tehát akkor alapszabály, hogy csak parázs fölött szabad főzni.
1: Így van, azon. A parázsnál, aki egy-két gyakorlás után már látja, hogy ez egy kicsit jobban ízik, akkor ide tudom rakni, áthúzom, ahol nem annyira ízik, és akkor már tudok játszani a húsokkal, hogy rácsosat rakok rá, vagy sima lapot rakok rá, azzal is lehet. Én javaslom minden kezdőnek, hogyha lehet, ne a ráccsal kezdjen, hanem ha lehet, akkor sima felületű, vagy ilyen bordás felületű grillapon kezdjen el grillezni, mert ahogy a rácsra rakjuk, a húsok különböző dolgok történnek. Ha pácoltuk olajban, vagy ha nagyon zsíros a hús, kezd kifolyni, kicsöpögni belőle, az lángra kap, megijedünk esetleg, és az még gondot jelenthet. Hogyha sima lap, vagy bordás lapon sütjük, akkor ez nem probléma. Tehát nem akarok senkit elriasztani, és inkább azt mondom, hogy átlag emberek, közembereknek mondanám én ezeket a tanácsokat, Isten őriz, hogy a nagy tanácsokat akarjam.
0: Meg fokozatosan, nem? Tehát majd szépen úgy rájövünk, megtapasztaljuk, és akkor előbb-utóbb nem is jók leszünk ebben. Hát ezt így kell.

Június 23-a van, egy varázslatos éjszaka elé nézzünk, mert hogy jön Szent Iváné, a nyári napforduló mágikus hagyományokkal rendelkezik. Ősi és különleges hagyományok köthetőek Európa szerte a június 23-ai Szent Ivánéhez. Természetesen ez Magyarországon is így van, nagyon sokfelé gyújtanak tüzet, meg átsétálnak a parázson, és sorolhatnám. Mert a napforduló csillagászatilag néhány nappal korábban már bekövetkezett, június 20-ról 21-re, viradólag a néphagyomány inkább keresztelő

Szent János születésének előestéjét, azaz június 23-át tekinti az év legrövidebb éjszakájának. Innen a neve Szent Iván éjszakája, hiszen az Iván név a János régi szláv alakja. Ez az éj mágikus erővel bírt őseink szerint. Tüzeket gyújtottak, amelyeket átugrottak a fiatalok, hogy megtisztuljanak, egészséget és szerelmet nyerjenek. A tűz átugrása szerelmi próbatétel is volt. Ha a pár kézen fogva sikeresen átugrotta a lángokat, úgy tartották, a kapcsolatuk tartós lesz. Én a férjemmel már ugrottam át ilyen tüzet, tök jó volt. A tűzugrás mellett a füvek és a virágok gyűjtése is fontos rítus volt, mert hogy ezen az éjjelen a természet is különleges erőket sugárzott. Úgy hitték, a gyógyfüvek ilyenkor a leghatékonyabbak. Egyes helyeken szerelmi praktikákat is alkalmaztak. Például a párnák alá rejtették a bűvös füveket, hogy álmukban meglássák jövendőbeliüket. Szent Iván éjéhez különféle varázslatok, jóslások, időjárás és termékenységi rítusok is kapcsolódtak. Így ez a nap a termékenység, a szerelem és a fény ünnepe volt. A keresztény egyház ugyan igyekezett háttérbe szorítani a pogány eredetű hagyományokat, de a népi kultúra megőrizte őket. Napjainkban újra reneszánszát éli a Szent Ivánéi mulatság, szerte az országban tartanak tűzünnepeket, éjszakai fürdőzéseket, múzeumi programokat, múzeumok éjszakáját. Ez a különleges nap és éj tehát lehetőséget ad arra, hogy újra összekapcsolódjunk a természettel, a hagyományainkkal, és talán egy kicsit önmagunkkal is.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, de előtte ellátogatunk a Sóstói Múzeum faluba, ahol jön az estézés sorozat. Július 3-án az Esztenes zenekar lép majd fel, majd Csillagles és Esti Chill szerepel a programban július 10-én. Rá egy hétre rendhagyó tárlatvezetés indul 24-én falukerülés, július utolsó napján pedig moldvai estet tartanak. Imádom a moldvai muzsikát, jó rá táncikálni is, ha tudjuk a lépéseket, de biztos vagyok benne, hogy lesz, aki ezt megtanítja. Augusztus 7-én Csillagles és Esti Chill visszatér tehát a program, illetve 14-ére még egy rendhagyó tárlatvezetést is beiktattak. További részletek a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most kb. 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra további kellemes szép keddet kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Hamarosan az izomlással foglalkozunk majd. Mitől alakul ki, hogyan szabadulhatunk meg tőle? Megpróbálok segíteni.

Nincs olyan ember, akinek nem volt még izomláza, hát ilyenkor tudjuk, hogy az izom az tud fájni, persze, és hát egyébként nem csak az embereknek, kutyáknak, bárkinek lehet izomláza. Hát egyszer, amikor a kis kutyám még kicsi volt, akkor elkezdett ásni, és már annyira fáradt volt, mi meg tök gyakorlatlanok voltunk, tehát többé el kéne hozni már az ásás helyszínétől, hogy a kutya csak feküdt, és akkor már csak így néha így a mancsával ásott egyet a gödörbe, majd másnap alig bírt lábra állni, mert olyan izomláza volt szegének. Hát az izomláza az egyik leggyakoribb testi jelzés, amit akkor tapasztalunk, amikor egy korábban nem szokott, vagy különösen intenzív mozgást végzünk. Az izomláz tulajdonképpen egy természetes reakció, amely a megterhelt izomszövetek mikrosérüléseiből fakad. Ez a kellemetlen fáradtságérzet és fájdalom általában azért az edzés után egy olyan 12-24 órával jelentkezik, és eltarthat akár 48-72 óráig is. Az izomláz nem feltétlenül rossz, azt mutatja, hogy a test alkalmazkodik a megváltozott terhelés, és az izmok erősödnek, fejlődnek. A fájdalom oka az, hogy az intenzív munka során apró mikroszakadások keletkeznek az izomrostokban, amit a szervezet gyulladásos folyamattal javít. Fontos azonban megkülönböztetni az izomlázat a sérüléstől vagy a túlerőltetés okozta komolyabb fájdalomtól. Az izomláz enyhe, tompa fájdalom, amely mozgás közben általában csökken vagy enyhül, a sérülés miatti fájdalom azonban éles és állandó. Na, hogyan kezeljük az izomlázat? Az egyik legjobb módszer a könnyű mozgás, a fokozatos bemelegítés, amely segít az izmok vérkeringésének javításában, és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot. Tehát hiába érezzük azt, hogy olyan szinten van izomlázunk, hogy megmozdulni nem bírunk, muszáj, mert így gyógyulunk. Nyújtás, pihentetés is fontos, kerüljük a túlzott terhelést, hogy nehogy megsérüljünk. A hideg-melegvizes váltófürdő, vagy a gyengéd masszázs, még egyszer mondom, a gyengéd masszázs, szintén enyhítheti a fájdalmat, csökkentheti a gyulladást. Emellett az elegendő folyadékfogyasztás, a megfelelő fehérje bevitel is segíti az izmok regenerálódását. Az izomláz elkerülésének legjobb módja az, hogyha fokozatosságot tartunk be, tehát ha rendszeresen mozgunk, és az edzés intenzitását lassan növeljük, az izmainkat hagyjuk, hogy alkalmazkodjanak, így kevésbé lesznek hajlamosak az izomlázas fájdalomra. Fontos megjegyezni, hogy az izomláz nem akadálya a mozgásnak, sőt a könnyű aktivitás segíthet gyorsabban túljutni rajta. Azonban, ha a fájdalom túl erős, vagy több napig fennáll, akkor már érdemes ellátogatni az orvoshoz is. Az izomláz tehát a testünk jelzése, hogy fejlődünk, de a megfelelő kezelés, az óvatosság segít abban, hogy ez a kellemetlenség minél hamarabb elmúljon. Nekem életem legnagyobb izomláza az beégett az agyamba. A férjemmel elmentünk egy személyedzőhöz, hogy hát sokat ülünk a gép előtt, szétfolyunk, már csak a ruha tart minket össze, szeretnénk itt valami fajta edzést, és így kihangsúlyoztuk, hogy nálunk a mozgás jelen esetben az az, hogy elmegyünk a kutyával mondjuk minden nap egy ilyen 1-1,5 órát sétálni, mondjuk bodza húz, mint az őrült, tehát ez egy intenzív séta, de hogy így ennyi, és szeretnénk azért ezen változtatni. És én nem tudom, miért annyira így belelkesedett ez a fiatal srác, hogy az első alkalommal szanasz szétpörgetett minket, nem is értettem, miért vagyunk egy edzőteremben, mert semmit nem használtunk, csak a saját testsúlyunkat, de olyan szinten, hogy én már az edzés felénél mondtam, hogy álljunk meg, jó ember, mert ez nem lesz így elég. Ó, de olyan szépen csináljátok, bírjátok, na ez volt. És az volt a furcsa, amikor vége lett az edzésnek, amire azt mondta, hogy 1 órás lesz, de majdnem 2 volt, akkor elindultam kifelé az öltözőbe, és konkrétan nem tudtam kimenni. Tehát irtózatosan ciki volt, ahogy egy csomó edző kigyúrt ember között próbáltam a testemet elvonszolni az öltözőhöz, folyamatosan valamibe kapaszkodnom kellett, elestem, tényleg beestem az öltözőbe, nem tartott meg a lábam. Próbáltam fölvenni magamra egy pólót, de nem tudtam már fölhúzni, és ez volt közvetlenül az edzés után, tehát mondom, az öltözőhöz már ez az út vezetett, de mondom, hogy nekem itt milyen mentőt kell hívni, tehát ez van, és hát ez az izomláz, ami másnap beköszöntött, tehát tényleg beleégett az agyamba, a lépcsőn nem tudtam fölmenni, csak 4 kézláb, lefele meg a fenekemen csúszva. És egy ilyen 3 napig, tehát mikor mentünk a következő edzésre, csak azt mondtam neki, hogy itt az ideje, hogy elbeszélgessünk egymásnal, tehát, hogy így nem meghalni jöttünk, hanem, hogy így felépítsük az izmunkat. Egyébként nagyon-nagyon szépen épült ez a sztori, aztán jött a Covid, bezártak az edzőtermek, mi pedig szétfolyunk.

0: Jön nálunk a kalóriadó, amelyben ma is Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ahogy ígértem, most megpróbálunk a tudatos vásárlás irányába elmozdulni, hiszen te is nagyon sok alkalommal mondtad már, hogy az egészséges életmód, a jó táplálkozás tulajdonképpen a bevásárlással kezdődik, tehát ezen nincs mit szépíteni, ha olyat viszünk haza, ami egészségtelen, akkor azt úgy is megesszük. Na hát az élelmiszer jelzések között próbálunk egy picit eligazodni. Azt mondtad, hogy nem is olyan régen volt ebben egy kis egyszerűsítés, tehát most már jobban átlátható, és az előző adásban azt mondtad, hogy itt az élelmiszer jelzéseknél A-tól E-ig megyünk, minél inkább közeledünk az E-hez, annál inkább ne vegyük meg ezt a terméket. Na, akkor kezdjük az A-val. Az mit jelent, vagy azok mik, mert akkor azok jók?
1: Igen, általában az A azok a termékek, amik sok-sok előnnyel járnak, magas a rosttartalmuk, van benne jó minőségű fehérje, találkozhatunk esetleg benne zöldségekkel, gyümölcsel, tehát hogy egy csomó olyan előnnyel jár, nincsen benne hozzáadott cukortartalom, egy csomó olyan előnnyel jár, amit, hogyha gyakran fogyasztunk, az számunkra előnyös lehet.
0: Ez mondjuk egy joghurton, vagy mi van a betű? Nem is néztem.
1: Igen, A betű, mondjuk egy olyan joghurton, a joghurt önmagába B-be sorolják, egy natúrjoghurtot, attól függ mondjuk, hogy zsírszegénye, de mondjuk tegyük fel B, de a B sem rossz, csak mondjuk nincsen benne rosttartalom, és ezért kapott csak B-t. Tehát a B sem egy rossz, tehát ezért mondtam, hogy nem feltétlenül az A, B az általában egy jó választás, csak a B mellé lehet, hogy még kell valami, hogy komplett, a kiegyensúlyozott táplálkozás itt legyen. Tehát gyakorlatilag, ha így le akarom egyszerűsíteni, az okos tányért akarja szimbolizálni, hiszen ott is a fehérje, a rostok és a zöldség bevitelre összpontosít a rendszer, hogy ez egyensúlyban legyen, és erre ad példákat. Uh-huh. Tehát egy nem hozzáadott cukorot tartalmazó, magas előnyökkel rendelkező, akár gabonapehely is, szárított gyümölcsöket tartalmaz, lehet a kategóriás, de lehet mondjuk egy nem annyira sok gyümölcsöt tartalmazó, de hozzáadott cukorban kevés, de magas rosttartalmazó gabonapehely, lehet B kategóriás. Tehát ezeket meg lehet nézni. Én konkrétan így a gabonapehelyeken kezdtem el látni.
0: Aha.
1: És aztán egyre több gyártó ehhez csatlakozott, és tényleg azt vették észre, hogy a fogyasztók is már nem nézegetik azt, hogy most az összetevő mit jelent, nem mindenki látja rendesen, és ez sokkal gyorsabban megfelelő döntéshez irányítja a fogyasztót. Tehát olyan szempontból, aki nem allergiás, és nem azért kell néznie a címkének az összetevőit, akkor ez is egy segítség lehet.
0: És vigyünk magunkkal olvasó szemüveget, mert néha annyi nem van felsorolva, vagy el se tudjuk olvasni. Na hát legközelebb akkor a C-vel és a D-vel folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

Sok a program, sok az esemény, vételkörzetünkben, ezeket pedig meg is találhatják a hallgatóink a www.bestefemnyiregyháza.hu weboldalon. A Váci Mihály Kulturális Központ is oda teszi magát a nyáron. Rengeteg programot szervez, amelyek egy része ugye kiállítás. Hát látható még a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében működő a szakkör program kiállítási anyaga, illetve a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak diploma és záró kiállítása is megnyílt már a Pál Gyula teremben. Fontos, hogy június 22-én nyitották meg a 67-es úton című tárlatot a Városi Galériában, Csoma József festőművész kiállításáról van szó, illetve még egy pár napig, június 28-áig nézhetjük meg a Nyírválók folt varrókör kiállítását a Váci Mihály Kulturális Központban szintúgy. Váci Játszi lesz kreatív délelőtt a belvárosban július 27-e és 31-e között a Váci Mihály Kulturális Központ helyszíne. Mindenféleképpen az egész családot várja, és a gyerekeket, és persze folytatódik a zene Sóstón sorozat is a Sóstói piacon, ahol többek között majd június 27-én a Menta Project is koncertet ad.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én elbúcsúzom, de ezt programokkal teszem. Jubilál a Fakarnál Fesztivál, a 10. kezdünk el. Ezen a hétvégén, június 27-én Nyírszőlősön várják majd az érdeklődőket. Sipos László, IKOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, a Galíciai Elegancia nyomában egy címmel vetített képes előadást tart a könyvtárban június 29-én. Folytatódik a Lapozgató Könyvklub, Jane Austen műveiről lesz szó június 30-án. Július 1-én pedig jön majd a megyei Prímadíjas fotóművész Csutkai Csaba kiállításának megnyitója Búvó Örökség címmel. További programok a weboldalunkon. Én kellemes délutánt kívánok, jövök holnap is 10-kor, fussunk össze az éteren át. Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébih honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai, egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Ma napsütésé lesz a főszerep. Később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: És itt vagyunk már a kedd délutánnál. Újra köszöntöm, Dékán István vagyok. Kettő után járunk, 2 perccel. Jön Erik Préc és a piano. Na megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hogyan alakul az időjárásunk? Ide jön első gondolatom. Jó, hogy most is ránk hangolt.

Hat égdet énekelt, ez volt a Relight My Fire, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és majd Roger Sanchez dúdol, irány a diszkó. Még előtte nézzük, mennyire kell felöltözni, 30 fok van a hőmérőn, a következő 1-2 órában nem is fog csökkenni a hőmérsékletünk, egészen ilyen 19 óráig 28 fokig esik mindösszesen vissza Nyíregyházán a hőmérő higanyszála. Az éjszakai hajnali percekben is 20 fok körül lehetünk. Annyi lehet a segítség itt a meleg percekben, hogy van egy mérsékelt északkeleties áramlás, mely kicsit normalizálja a helyzetet, egyébként sokkal melegebb lenne, úgyhogy az az északkeleties szél, melyet eddig annyira utáltunk, most egy kicsit segít a forró napokat elviselni. A folytatásban még feljebb csavarják majd a hőmérő higanyszálát, szerdán 34, pénteken 35, szombaton 36, és még hétfőn is 36 fok várható az előrejelzések szerint. Úgyhogy jönnek a forró percek, ezért beszélgetünk mindjárt a klímák helyes használatáról, azonban előtte itt van nekünk Roger Sun.

Ákossal dúdoltunk a felemel után, Reszkáp Letsz énekel, most pedig nézzük a klímák helyes használatához a legfontosabb infókat, mert itt a forróság. Az ember sokszor úgy ösztönből oda csavar neki, ha itt van, akkor dolgozzon, nehogy már melegebb legyen. Nincs ez talán semmi baj, de a szabályokat jó tudni. Az odakint mért hőmérséklethez képest maximum 10 fokkal szabad lehűteni lakásainkat. Mert ez ilyen hősokkot okoz, akár belépünk a házba, akár kilépünk a házból, ez akár megbetegedésekhez is vezethet, illetve hát komolyabb problémákat is hozhat magával, pláne, hogyha le vagyunk izadva és belépünk a hideg lakásba. Egyébként is, hogyha utána számolunk a 34 fokban, 24 fokra kéne lehűteni a lakásunkat maximum, vagy minimum, ezt azért mindenképpen elegendőnek érzem. Fontos a klímák tisztán tartása, az egyik legfontosabb szempont, mert ebbe gombák, baktériumok és persze csomó minden megtelepszik, amikor nem használjuk a téli időszakban. Ezek a gombák a spóráik által, majd az indítás után a levegőbe szóródva hozhatják majd a felső légúti panaszokat, meg a megbetegedéseket, úgyhogy figyelmünk erre is terjedjen ki, olvassa a kiegészítést a Best FM oldalán, Reszkáp Letsz dalát hozom, meg itt a Fugees is a Kill Me Softly mindjárt.

minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Fugees után akkor maradunk a nyárban, és nézzük a frekventáltabb kikapcsolódási lehetőséget. Beszéljünk a Balatonról, és beszéljünk a tömegközlekedésről. Megerősített járatok vannak, sokkal több kocsikat szállítanak a mozdonyok, és sokkal több szerelvény is indul a Balaton irányába. A nyári menetrendben, illetve a főszezoni menetrendben olvasható a Best FM oldalán. Nagyon fontos, hogy ezek a kocsik már úgy vannak ellátva, hogy a bringáinkat is tudjuk magunkkal vinni, mert mostanában ez a divat, hogy biciklivel kelünk útra, felrakjuk a vonatra, így megyünk a Balatonra, és akkor a sátras buli mellett egy kis bringázás is összejöhet ott a Balaton körül, aztán így jövünk majd néhány nap múlva haza. Szóval ezt is kiszolgálja a MÁV Start. Ígéretek szerint mindenhol is vannak tartalékok, tehát hogyha valamelyik mozdony kidől, akkor nem lesznek csúszások, késések, hanem azonnal tudnak helyette mentesítő járatot indítani. Tehát egy másik mozdonyt rákapcsolják a szerelvényre, és akkor mehet tovább a menet. Nem kell ezért átszállni, meg nem kell ezért órákat rostokolni, hanem csak oda megy a szerelvény, rákötik és kész. Ez is olvasható a közleményben, melyet megtalál az MTI-n. Én pedig hozom a dalokat. A Forest Street énekel, meg itt a Marin Black is mindjárt.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hát így szaladnak, kérem szépen, az órák a melóban, miközben pörög a Best FM és hozza a slágereket a következő órában is, hiszen egyet már kipipáltunk 3 óra azonnal. Jönnek a friss hírek, Andi tájékoztat minket, aztán pedig csúszanunk a játékba. A Pizza Mafia játéka várja most is, és hát lehet pizzákat nyerni, keres a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860.000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iván éj a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iván-éji mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
4: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján is. Nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tárlat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tárlat volt, és miután a barabási református elemi iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tárlat minden egyes szegmensen, rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
3: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen. A Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Ma napsütésé lesz a főszerep, később azonban kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi a szél. Napközben 30-35 fok valószínű. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 3 óra után, és ezek már a játékos percek itt a Best FM-en. Induljon akkor tehát a Pizza Mafia játéka, amelyben ma is megnyerheti a Super Pizza menüt, benne a 2 pizzával, a Gusztóval és a Bolognézzel. Ezért keress a Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Beyoncé pedig énekel az első helyen.

Beyoncé-től át hallottuk a Naughty Girl után a Bieber-szék énekelnek. Összerakjuk ma is a játékot. Ahogy lenni szokott, ma is a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza talál egy képet. Ott kell hozzászólni, kommentelni, és így tudom regisztrálni a játékba, így nyerhető majd szuper pizza menü. Egy kicsit a gyermekkorunkba utazzunk vissza. Persze ez sok mindenkinek sok mindent jelent, hiszen valaki a 2000-es években, vagy a 90-esben, a 80-asban, a 70-esben, esetlegesen a 60-as években is lehet egy gyermek. Teljesen más úton, módon töltöttük a szabadidőnket, játszottunk, de engem azért érdekel, hogy kinek mi volt a kedvenc játéka. Hát így várok üzeneteket ebben az órában. Ha megteszi, regisztrálom, így nyerhet pizzákat, ahogy ez lenni szokott. Jöjjenek a dalok a Bieber-székkel, folytatjuk, aztán itt a Faithless, örök klasszik dala, az Insomnia. Feljött.

A Hófehér Jaguár, ha jól emlékszem, akkor a Back to Black dala volt, Pili Barna énekelte valamikor először fel korongra, és itt az átirat, melyben Curtis is helyet kapott, így lett ez nagyon más ez a dal, de azért azt gondolom mindenki felismerte, dudoltuk, és folytatjuk majd a Dynamite-tal, Ty Cruz, azonnal a játékunkat pedig Facebook oldalunkon ma is megtalálja, keresse, Best FM Nyíregyháza. Itt vehet részt a Pizza Mafia játékában, ugyanis itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez, arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a kedvenc játék a gyermekkorában, és azért, ahogy mondtam, itt azért lesznek különbségek, hiszen mégsem egy korcsoportba tartozunk mindannyian, így pedig extrán érdekes lesz a dolog. Látunk majd egy fejlődést valószínűleg, ahogy haladunk a digitális dolgok irányába, így várom üzeneteit ebben az órában, és akkor nézzük, hogy kik szóltak már hozzá. Az első üzenet Zoltántól érkezett, két fadarab, mert nem volt pénze édesanyámnak a játékra, és két fadarabbal is tök jól lehet játszani. Én emlékszem rá, hogy azért nem feltétlenül kellnek óriási összegek a játékok megvásárlására, mert a képzelőerő az rengeteg mindent pótol, kiszínezés javít. Barbie babámmal szerettem játszani a legjobban, ez Gabriella üzenete, és itt van Zita hozzászólása. Amikor a szomszéd uncsi tesómékkal háborosat játszottunk és fociztunk, neki ez volt a legjobb, ő így üzent, mindenkit regisztráltam. Várom még az ön hozzászólását is, és közben jön a Dynamite, Ty Cruz-zal, aztán itt lesz a Hold dala, ez is egy átirat egyébként, Lotfi Begivel, Náksi Attillával, Kozsóval és Dr. Béressel.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szabi után fél időben várom hozzászólásait, ma is a játékunk arra irányul, hogy mi volt kedvenc játék a gyermekkorában, és megbeszéltük, hogy itt azért nagy különbségek rajzolódnak majd nagy valószínűséggel ki. Pont erre a különbségre vagyok kíváncsi. A srácok azért nagyon belemerültek itt a digitális dolgokba, szinte, hogyha valami nem világít és nincs rajta kijelző, már nem is jó ez a játék. Halljuk ezt egyébként nagyon sokszor szülőként útira. Szóval érdekel, hogy mi volt a kedvenc játéka, így fogalmazza meg gondolatát ebben a fél órában még, és nézzük, hogy kik szóltak hozzá a játékunkhoz, a Pizza Mafia játékához, ki milyen üzenettel nevezett. Jolán azt írja, Barbie baba és a Lego, neki ez volt a kedvence. Én azt gondolom, hogy ezek már azért javarészt inkább a 90-es, 2000-es évekre jellemzően. Edina tetriszezett, hát a Tetris is azt gondolom már a digitális technológia felé való első lépcsőfok. Gumizás meg országváros fiú-lány, ugye? Nagyon más a kontraszt. Nikoletta írta, köszönjük szépen ezt a hozzászólást is, és várom még az önét is, közben meghozom a dalokat, itt van nekünk Coldplay, aztán őt követi Freddy, nincsen holnap, mindjárt.

folytatásként. A játékunk pedig a játékára. Kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy mivel töltötte a gyermekkorát, milyen játék volt a kedvence, legyen ez plüss, legyen valami digitális cucc, vagy esetlegesen a hullahopp karika. Akárhogy is, várom hozzászólásait nagyjából 20 percig még, aztán, hogyha hozzászól Facebook oldalunkon hirdetett játékunkhoz, akkor tudja, regisztrálom a Pizza Mafia játékában, így nyerhet majd pizzákat a 4 órai hírek előtt, a Gusztóval és a Bolognézzel, majd a Super Pizza menü várja, hogy átvegye a nyertest holnaptól egészen 2 héten át. Szóval nézzük a játékunkat, Edit üzenete. Tetris és tévéjáték, egy képet is kaptunk, köszönjük szépen! Tűzpiros Maci, szüleim megőrizték, és ma már a kislányom játszik vele, Anita hozzászólása. Számháború a Robinson dobon, és a gumizásna meg a görkorcsolya. És vannak itt azért még komoly üzenetek, fáramászás, futás, focizás, igazi, hamisítatlan gyermekkor, Marianna üzenetét olvashattam. Hát így várom hozzászólásait még, nagyjából 20 percig, ahogy már ezt említettem, addig pedig itt pörögnek a dalok, a VSA paszportja, Everything Body Girl sikere, és majd Zsida óceánja is ebben a trióban.

A Missing után egy gyors összefoglaló itt a játékunkat tekintve, arra vagyok kíváncsi, mi volt az a játék, ami a kedvence volt, és amely segítette átvészelni a gyermekkor viszontagságait, persze ezt idézőjelbe tenném. A mai srácok nagyon másként vélekednek a játékról, már valamilyen klaviatúra, billentyűzet, egér vagy bármi más is kell hozzá. Mi pedig még talán csúzlisztunk, meg fociztunk, meg szaladgáltunk, így töltöttük szabadidőnket. Én rengeteget másztam, párosokat le is estem egyébként. Hozzá tenném, hogy ez is már igazából ilyen tizen sok évesen történt. Távirányítós kocsim is kb. 15 évesen volt először, és talán ott volt utoljára is. Szóval teljesen másként nőttünk fel, és így várom üzeneteit ebben az órában, látjuk, hogy ez azért különbségeket fog okozni, hozni. Na de pont ez a lényeg, hogy látjuk ezt az utat, ami előttünk van, illetve ahová ez halad. Jön Zséda óceánja, aztán még 10 perce van, várom üzenetét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a finish vonal, nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Arra voltam kíváncsi, hogy mivel játszott gyermekkorában szívesen, mi volt kedvenc játéka is. Mondtam is az apropót, hogy miért, mert ezek a mai srácok, persze, hát nem igazán tudunk ezzel mit csinálni, de mégis nagyon másként töltik a szabad idejüket. Igazából szinte minden a digitális technológia köré fonódik, tévézés van, számítógépes játék van, vagy telefonozás, mely egyáltalán nem segít nekik, sőt szerintünk, illetve hát szakértők szerint is csak hátráltatja a fejlődésüket. Ezzel szemben mi nagyon másként nőttünk fel, kergettük a macskákat vagy a tyúkokat az udvaron, esetlegesen fára másztunk. A fiúk rosszalkottak, a lányok pedig hát csajoskodtak. Ezzel azt gondolom egyetértünk, én 82-es vagyok, szóval mesélhetnék, hogy mennyivel volt akkor másabb a gyermekkor, de ön is mesélt, és ennek örülök, számtalan üzenetet kaptam, kicsit bele-bele kacsingatva itt a múlt eseményeibe. Sajnos mindenkinek nem adhatok pizzát, ezt mindig el kell mondjam, pedig lenne kinek. Így pedig sorsoltam, mint mindig, és nézzük a nyertes üzenetet. Ugróiskola. Ez volt mindösszesen az üzenet Anitától. Ezzel sikerült ma nyerni. Emlékszem még rá, valamikor harmadikos voltam, amikor ez nagy sláger volt nálunk a suliban. Gratulálok, Anita, jó étvágyat kívánok a pizzákhoz. Köszönöm mindenki hozzászólását. Időutazásunk ezzel véget ért. Holnap egyébként majd megint beleülünk ebbe a székbe. Most pedig irány a jelen, a közutak. Jönnek az útinfók majd a hírek után.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
4: Ebben a programban most kb. 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitvahagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
3: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Száma be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a városi stadionban. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor ezek a közlekedés percei, újra köszönhetem a hírek után, akkor csapjunk bele, jöjjön nekünk Simple Red és a Sunrise. Odakint 30 fok fogadja, néhány felhőt találhatunk a fejünk felett, esőre egyébként nem hívják fel a figyelmünket, de citromsárga riasztás van.

Vaskak Csabadala, őrült éjjel, semmi kényszer itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Ma is várom infóit az utakról, 33-30-3039, aztán majd 3:45 környékén összeszedjük a legfontosabb gondolatokat, és akkor hozzam, hogy segíthessem a közlekedésben. Na de most is vannak infói, egészen pontosan most a Volánháza tájáról sűrűbb járatokkal és retróbusszal készül a nyárra a Volán, így pedig a menetrend módosításra azért érdemes készülni. Ilyenkor ugye elcsoportosítják az erőket az iskolai járatokról, és hát inkább a strandok felé indítanak sokkal több buszt, a 8-as 20 percenként jár. Ez azért mindenképpen jónak hangzik, pláne hogy tudjuk, hogy az 5-ös is nagyon sűrűn jár, így elég gyorsan ki lehet jutni a Sóstóra, még lehet, hogy gyorsabban, mint egyébként autóval, úgyhogy ne legyen akadálya pihenésre a buszközlekedés. Tudtira ki fogja szolgálni. Ez csak így háttérinfóként. Kerülgetjük ma is a kátyúkat. Számtalan ilyen hely van a városban, ki van bójázva, figyelmes legyen, és jöjjenek a dalok. Méghozzá most Olivval, a You're Not Alone, aztán majd Zola, Sehova se passzolok dalát.

0: OMG-t hallottuk, ez ott a Regulate, itt a legnagyobbak között, csak 10 perc a folytatásban. Molnár Józsefünkkel, Szakács Tiborral, elhidegülés, nagyon-nagyon komoly a téma, házas emberek életébe tutira. Mindenkinek is ajánlom figyelmébe a következő gondolatokat, és már is nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Ugye elkezdődött az aratás, egyre több gépet látunk az utakon, ugye a traktorok egyáltalán nem gyorsak, sőt, általában csak 25-tel tötyörögnek előttünk. Nagyon fontos, ha előzni szeretnénk, akkor győződjünk meg az előzést követően az érkezésünk helyéről, mert ebből rengeteg a baleset. Nagyon sok a baleset a mikromobilitási eszközök kapcsán, egy újabb rolleres baleset a Rákóczi utcán, ez reggel volt, nem állt meg a stop táblánál a rolleres, még jó, hogy nem volt ott egy gyalogos, úgyhogy hát nyilvánvalóan itt is majd jönnek a szankciók. Szóval figyeljünk egymásra, sokkal jobban oda, a hőségriadó pörög, így pedig az autóban is könnyen bajba lehetünk. A folyadékpótlás a legfontosabb, próbáljunk jól lehűtött autóban közlekedni, már csak szellőztessünk egy nagyot még mielőtt a klímát bekapcsoljuk, mert idő kell a klímának, mire utoléri magát, addig pedig ne a forró autóban üljünk. Ezek ilyen tanácsok, mert akár olvashat a Best FM oldalán, vagy a dieregyháza.hu-n is. Üzeneteit, kiegészítéseit pedig a közlekedés kapcsán most is várom, 30 333 1039, ez pedig már egészségesszenciánk is, az elhidegülés.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Egy nagyon különleges témával köszöntjük ma a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
3: Olyan hallgatói levél érkezett, amit elolvastam, bevallom őszintén, kétszer, és próbáltam értelmezni, és utána rájöttem arra, hogy ez egy tök általános dolog, ami szerintem az emberek nagy többségén, hanem majdnem mindenkinél felütheti magát a párkapcsolatokban. Több hallgató írt arról, hogy tönkre mennek a kapcsolataik. Vannak, akinek a baráti kapcsolatai mennek tönkre, vannak, akinek a párkapcsolatai mennek tönkre, és ilyenkor elgondolkodnak az emberek ezen a dolgon, hogy vajon mit hibáztak, hogy hibáztak. És felvetette több e-mailben magát az a kifejezés, hogy elhidegült tőlem a párom, az ismerősöm. Ilyenkor ugye mi történik az embereknél? Egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy elhidegülés? Vannak sejtéseim, de szeretném azt, hogyha ennek van valami szakmai kifejezés, akkor elmagyaráznád nekünk.
4: Nagyon érdekes az, amit mondtál, hogy akkor, amikor egy asztali beszélgetésnél barátokkal, vagy bárhol ez előkerül, egy kapcsolatnak a halála, vagy egy kapcsolatnak a haldoklása, akkor ott biztos, hogy az első 5 percben valaki ezt a szót, hogy elhidegülés, mint valami ördögtől való fogalmat fogja előhozni, és mindenféleképpen valami olyan a kapcsolat megbicsaklására, vagy a két ember közötti kommunikáció hiányára hívja fel a figyelmet, miközben azt kell mondanunk, hogy alapvetően az, hogy az elhidegülés, az egymástól való eltávolodás az egy teljesen természetes pszichikai folyamat tulajdonképpen, aminek egyébként van egy nagyon jó biológiai magyarázata. Azt mondjuk, hogy az ember, és mondjuk mint az állat, és mint a növény, tehát mint az élő lények, ugye arra vagyunk tulajdonképpen beprogramozva, hogy minél változatosabb és minél sokszínűbb genetikát és minél több utódot nemzve tartsuk fenn a magunk faját. Na most, hogyha ezt így nézzük, akkor azt kell mondani, hogy az egy természetes késztetés, hogy az emberek újabb és újabb genetikai állományt akarnak keverni.
3: Hát ez nem megy egyedül, ezt lássuk.
4: Pontosan, így van, és pontosan attól vagyunk mi emberek ugye többek és másabbak, mint az állatvilág, hogy azért mi igyekszünk ezeket a kereteket megtartani, tudjuk, hogy nem keveredhet mindenki mindenkivel össze, mert hova lehetne itt a világ, de azért ezzel mégiscsak számolnunk kell, hogy ott, ahol párkapcsolatok vannak, ott az elhidegülés előbb-utóbb valamilyen szinten előjön. De most menjük egy kicsit még visszább, házasság vagy párkapcsolat. Onnan szoktuk mondani ezt, hogy elhidegülés. Akkor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik arra, hogy párkapcsolatban vagy házasságban éljenek, arra ők alkalmatlanok.
3: Tehát aki nem él párkapcsolatban, az világos, hogy nem fog elhidegülni, vagy pedig az szóval, hogy kell értelmezni?
4: Ezt úgy kell értelmezni, hogy
3: ő már annak... elhidegült.
4: Nem, vagy le, igen, vagy tisztába jött saját magával annyira, hogy az, hogy egy monogám kapcsolatot ő az életében kialakítson, arra ő a saját habitusa és a saját személyisége alapján alkalmatlan. Tehát valaki nem azért él feltétlenül egyedül, mert nem találta meg élete párját, hanem lehet, hogy azért él egyedül, mert nem is kereste, vagy azért él egyedül, mert úgy gondolja, hogy neki egyedül sokkal jobb, mint párkapcsolatban élni, mert ismeri saját magát már annyira, hogy gyakorlatilag ő neki azzal, hogy hűség, bizony lesznek problémái, és nem akarja ebbe az egészbe belekeverni azt a másik embert, aki lehet, hogy egészen más odaadással élne. Nagyon érdekes, hogy a társadalomban nagyon hamar felvetődik a kérdés egy 18-25 év körüli ember, hogy van-e már barátod, van-e már barátnőd, mikor házasodtok már össze, miért nem keresed meg
3: olyan,
4: azt, aki hozzád
3: élik. Kényszer lenne, nem?
4: Így van, és nagyon sokan sajnos ezt a kényszert, pontosan ahogy mondod, ezt nem tudják megfelelő módon kezelni, és ha már mindenki megnősült, és ha már mindenki férhez ment, akkor megyek én is, meg teszem a dolgomat, amiről azt gondolom, hogy az, és közben egyik-másik kapcsolatomra ugyanaz derül ki, hogy én nem tudok ebben a kapcsolatban jól megmaradni és jól élni, mert teljesen másfajta az élethez és a másik emberhez való viszonyom. Más a habitusom, más a beállítottságom, van, aki azt mondjuk, hogy minden lehetőséget kihasznál, ami csak előtte van, más azt mondja, hogy én nagyon jól tudom ezt kordában tartani, az ösztöneimet, és nagyon jól tudok mit kezdeni az újdonság erejével, meg a folyamatosan felém jövő impulzusokkal. Tehát azt kell mondani, hogy egy olyan dolog az elhidegülés, ami biztos, hogy jön. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele.
3: Na hát mit kezdjünk vele?
4: Hát egy nagyon érdekes dolog az, hogy van, amikor alkalmas erre személyiségétől függően, mondjuk az az ember, aki ezt elkezdi magán érezni, és nem biztos, hogy ezt feltétlenül egy párterápiás beszélgetéssel kell helyre tenni, mert valamikor elég, hogyha az a fél, aki ezt érzi, vagy az a fél, aki ezt kapja, odafigyel önmagára, meg odafigyel a másikra, és csupán egy... szakemberrel való négy szem közti beszélgetések jól felépített folyamatában ebből ki tud jönni, és persze van olyan is, amikor már ott tart ez a dolog, hogy mindenféleképpen párterápiára van szükségük ahhoz, hogy ezen túl tudjanak lépni, és túl tudjanak lendülni, mert nyilvánvaló ezt lehet kezelni. De azt kell mondanunk, hogy valamilyen szintig. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy azért mennek el pszichológushoz, mert szeretnék az egész kapcsolatukat újra kezdeni. Annak nem sok értelme van.
3: Lehet ilyet csinálni, mert szerintem nem.
4: Azt gondolom, hogy az újrakezdéssel az a probléma, hogyha újra elkezdem azt, amit eddig csináltam, most hol vagyok, párterápián, tehát én most az egészet újrakezdem, akkor majd két év múlva újra párterápiára fogok járni. Tehát újrakezdeni, vagy újat kezdeni, vagy a meglévő alapokra valami mást felépíteni, az egy egészen más jelentő dolog. Újrakezdeni azt, amit eddig csináltunk, annak nem sok értelme van.
3: De nagy igazság ez. Hogyan lehet ezt megmenteni? Tudom, hogy változni kell mindenkinek. Okay,
4: azt gondolom, hogy itt az a legfontosabb ebben, hogy abban egyet kell érteni már az első beszélgetésben, hogy komolyan gondoljuk-e azt, hogy mi ezt mi együtt akarjuk folytatni. Ezt mi egy völgynek tekintjük, amin együtt valahogy majd áttevickélünk, vagy ezt egy olyan szakadéknak tekintjük az életünkbe, amiben beleszakadtunk mind a ketten, és ebből már nem tudunk jól kijönni.
3: Hát de Józsi, valami miatt kihűlt valami. Tehát ugye az is lehet, hogy oké, rendben, még vannak ilyen, mit tudom, szeretett szálak, meg ilyenek, ezekre különben lehet építeni? Tehát, hogy mennyire
4: mindenre lehet építeni, amire azt mondjuk, hogy ezek a te szavaiddal élve, ezek a szeretett szálak, ezek nekem is, meg neked is ugyanazt jelentik. Akkor erre tudunk építeni. Ha azt mondjuk, hogy szerintem erre kellene, mert a másik azt mondja, hogy attól, hogy mi egyházban lakunk, attól, hogy mi egy családi vállalkozást működtetünk, attól, hogy nekünk van két vagy három gyerekünk, ez önmagában se egyetlen kapcsolatot nem fog megmenteni, csak azokét, akik azt gondolják mindketten, hogy ez, meg ez mindkettőnknek ugyanannyira fontos. Nem született olyan gyermek, aki képes megtartani egy olyan kapcsolatot, amelyből valaki ki akar szállni. Ilyen gyerek még a világon nem volt.
3: Hú, de fura, pedig azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen típusú kapcsolatot tényleg ezzel az indokkal tartanak össze, erőnek erejével.
4: Vagy összetartanak valameddig, amíg mondjuk a szülői kötelesség, vagy a szülői felelősség véget nem ér, és akkor majd azt mondják, hogy most már a gyermek 14 éves, vagy most már a gyermek 15, és akkor most mondjuk azt, hogy akkor legyen vége. Itt egy nagy kérdés, hogyha megkérdeznék ezt a fiatalt, majd nagyon sokszor ugye felnőttként majd eljön, és akkor azt mondja a pszichológusnál, hogy nagyon rossz házasságot éltek a szüleim, tudom, hogy azt hitték, hogy nekem ez jó lesz, és miattam tették, de én nem láttam azt, hogy az apukám virágot hozott volna az anyukámnak, én nem láttam azt, hogy az anyukám belehuppan az apukám ölébe és megpuszíja, pedig szegények azt hitték, hogy ezzel jót tesznek. De én nem tudom, hogy milyen a jó házasság, mert én nem olyanban öttem fel, mondja ezt mondjuk valaki, akinek a szülei azt hiszik magukról, hogy egyébként azzal, hogy amit tettek, hogy hibernáltak egy kapcsolatot a maga problémáival együtt, felkiáltással, mert a gyerek egész családban nőjön fel, hát ez minden volt, lehet, hogy egész is, csak mondjuk nem volt család. Mert az apa, meg az anya, a férfi, meg a nőkép nem alakult ki benne.
3: Mert ugye a gyerek másol, és hát a rosszat is tudja másolni.
4: Mindent másolunk, amit látunk. Először hűen, aztán, hogyha kinőtt az agyunk, akkor onnantól kezdődően pedig már megmérjük, hogy azt, amit én az apámtól láttam, meg az anyámtól láttam, az követendő-e, vagy nem. És direkt kerülöm azt, hogy jó példa, vagy rossz példa, mert szerintem minden példa jó. Az egyik arra jó, hogy kövessük, a másik meg arra jó, hogy na, így nem kell csinálni.
3: Az időnk letelt, de még egy kérdést fel kell tennem. Az intelligencia számít-e abban, hogy mondjuk egy elhidegült párkapcsolatot valaki helyre tud-e hozni jó eséllyel, vagy nem?
4: Azt gondolom, hogy igen, amikor már az intelligencia szó alatt azt is értem, hogy már nem csak önmagamat keresem ebben a kapcsolatban, hanem képes vagyok átülni egy másik székbe, hogy saját magam onnan tudjam látni, ahonnan egyébként te látsz engem. Ez intelligencia nélkül nem megy.
3: De hát itt van óriási szerepe annak a külső szakembernek, aki nem mi vagyunk.
4: És itt van annak szerepe, hogy azzal a tudattal kell nekiállnunk valaminek, hogy ezt mind a ketten akarjuk. Úgy, hogy ez csak a párkapcsolat egyik fele, meg a pszichológus akarná, ez úgy egészen biztosan nem fog működni.
3: Reméljük, hogy tudtunk segíteni, és köszönjük az e-maileket ebbe a témakörbe is, várjuk a továbbiakat, és tartsanak legközelebb is velünk. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és jó pihenést kívánunk neked.
4: Köszönöm szépen, nektek is ugyanezt kívánom.
1: Csak 10 perc.

A boldog idők, Bagosítól hallott a dalt, és már is nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mire érdemes még készülni útjainkon. A Téglási 60-asnál látni a rendőröket, levelek, ez a József Attila utca, hogy menne a tóhoz, tudja, ott egyébként egy trafibox is van, most rendőri figyelemre számítson. Más üzenetem jött, de azért én itt egy kicsit visszakanyarodnék a trafiboxokra, ne feledj, egyre inkább szaporodnak itt Nyíregyházán, illetve környékünkön is a bevezető szakaszokon a trafiboxok. Ezek nyilvánvalóan bármikor is készíthetnek egy képet. Figyeljünk a sebesség mutatóra, helyesen megválasztott sebesség már fél siker a közlekedésben, sokkal kevesebb lenne a baleset. Hát így folytatjuk dalokkal. A folytatásban itt van Artful Dodger és Romina Johnson Movento Fest sikere, aztán nézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Jöjjön egy kis üzemanyag info mindjárt.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt nézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. A Brent olaj mozgására most is érdemes figyelni, hiszen akárhogy is nézzük, a kőolaj, illetve az energia árának változásával mindennek az ára mozdul. Minden szállítunk a kenyérhez, például az aratásig, mire eljutunk, azt se tudom hányszor kell felmenni a földekre munkagépekkel. Nyilvánvalóan ez mindig jelentkezik a végtermék árában, így nem csak autósként érdekes az info. A Brent olaj 78 dolláron áll, ez csökkenést mutat, szépen lassan csökkenünk, de még mindig drágább, mint a tavalyi év átlaga, mely ugye 72.311 forintra rontott most a forint. Ez egyébként a tegnapi naphoz képest összesen 3 forintot jelent, de mi mindig sokkal jobban állunk, mint tavaly. Hát remélem a tendencia megfordul, és újra erősödik majd a forint a külföldi valutákkal szemben. Na nézzük az árakat. A gázolajnál lesz egy kis csökkenés szerdától, egészen pontosan 6 forinttal lesz litere olcsóbb, így egyébként ez a múlt héten 30 forintot jelent a dízel esetében. Az átlagár most 602 forint, a 95-ösnél 583 forint, bőven a védett ára alatt. Voltankoljak.hu. Itt talán még kiegészítéseket, de tudja, hozzon majd, ha történik valami. Aztán csusszanunk a következő órában, a hírek után nyári diákmunka.
0: 3-9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
5: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
6: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébih honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktuskezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk, elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, volt egy kis csúszásunk, de most már a normál vágányban azért Andit sokkal, hogy tényleg 10 percig várjon, hogy elmondhassa a híreket. Szóval újra időben Olly Murs pedig felkészült Dance With Me Tonight, hallgatjuk a dalt, és itt van előttünk az info a nyári munkáról.

kis tengetőzés. Az elkövető Lenny Kravitz, a Flyaway után majd Pápa Jóci barokja, előttünk pedig a nyári diákmunka infója. Újraindul a program, mely hát rengeteg diákot foglalkoztat évről évre. Idén is, mint mindig, 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Egyébként a többség javarészt a polgármesteri hivatalban dolgozik. A regisztráció június 22-én, tehát tegnap indult el. A diákmunka két időszakban, két turnusban, június 6 és 24, illetve augusztus 1 és 21-e között valósul meg. A munka között általában adminisztrációs feladatok vagy segítségnyújtás várja a fiatalokat ilyen rendezvényeken. Egyébként dolgozhatnak ők a könyvtárban, a múzeumfaluban, óvodák, szociális intézmények is szóba kerülhetek. Ez akkor jó, hogyha még a képzettség is ilyen irányú, talán egy kis alapot teremthet majd a jövőhöz. Érdemes utána olvasni a cikket a nyíregyháza.hu-n, megtalálja. Ez a barokk, amivel folytatjuk Pápa Jocének el, a Black Eyed Peas, Pump It dala is. A Szétszeretlek pedig a nagy kedvencem.

A fiúbandák legsikeresebbje. Így hívják a Backstreet Boys csapatát, a Larger Than Life, itt a legnagyobbak között. Egyébként ugye rengeteg ilyen banda volt, gondoljunk csak a New Kids on the Blockra, az NSYNC-re, a Five-ra. Sorolhatnám magyarok közül is rengeteg, a VIP, a Hip Hop Boys, a Happy Gang. Szóval volt egy időszak, amikor szinte nem is beszélhettünk másról, csak erről. Most pedig ez már a múlt. Szakács Gergő pedig szóló karrierjében csatlakozik a zenei listánkhoz. Képtelen, már bekészítettem. Mi megbeszélgetünk a Sertés Pestisről. Ugye volt egy agasztó hír, egészen pontosan megtalálták a kórokozót itt Szabolcs-Szatmár Berekvár megyében egy sertés telepen. A teljes állományt el kellett pusztítani, aztán ilyenkor mindig a népig egy nagyobb körben ellenőriz, keresve a megbetegedés nyomát, de úgy néz ki, hogy ennek nyoma sincs, olvasható a Best FM oldalán. Idézem. Nem talált a népig újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár Berekvár megyei kitörés óta. Ennél jobb hír nem is kell. Ide jöjjenek a dalok. Folytatjuk Szakács Gergővel a Képtelen után. Itt a Lady Marmalade, meg a Fall the Flow csapata is. Anyám mondta.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

Denzel Dala után már a szerdára készülünk, ide jönnek a legfrissebb adatok, nézzük időjárásunk, mivel vár minket, mire számíthatunk. 19 fok a reggel perceiben, a hajnal perceiben, úgyhogy a kora reggeli órákban még érdemes egy nagyot szellőztetni. Szerintem ilyen 7 óráig bezárólag, amikor már 21-22 fok lehet, akkor már nem nagyon van értelme. Csak előtte az északkeleties szél elkíséri egész napunkat, és 32 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Zavartalan napsütés, a délutánban ilyen 17 óra körül egy kicsit megerősödő északi szél. Ez mindösszesen a szerda margóján időjárásunk szempontjából. Távlati adatok tekintetében tovább emelkedik a hőmérséklet a csütörtökben, a péntekben, a szombatban, a vasárnapban. A jövő hétfőre 38, jól hallotta, 38 fokot ígérnek. Legalábbis az időkép adatai, jaj! Ez már azért kemény lesz. Na nézzünk, kalendárium adatokat is Iván beállta János Levente. Ők ünnepel 24-én holnap. Jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek. És már is dübörgünk tovább a Random Trip csapatával, a zene benned, Negro Can Cadaver's dala, Mystic Scandalous. Jaj, de jó kis dalocskák ezek. Zene minden...

0: Indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mára ennyi, elpörgött ez a 4 óra, a folytatás pedig a Night Shift téma, és érdemes itt maradni, a srácok pedig készülnek, méghozzá jó kis R&B dalokkal, legalábbis ezt az infót kaptam. Funky R&B összeállítás, White Boy Indeed, én pedig búcsúzom, holnap délután számítok figyelmére. Ugyanebben a székben én itt ülök, és hát várom, hogy találkozzunk. Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iván éj a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iván-éji mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
4: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján is. Nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tárlat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tárlat volt, és miután a Barabási Református elemi iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tárlat, minden egyes szegmensen rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
3: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen. A Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket, a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Eszerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM.
1: A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Esélyegyenlőségi képzésen a kormányhivatal munkatársai és új tárlat a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ismét életbe lépett a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Nébih honlapján azt írja, a kánikula miatt rendelték el hétfőtől a korlátozást több vármegyében. Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Esélyegyenlőségi képzésen vettek részt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal munkatársai egy harmadik országbeli állampolgárok segítségével, ellátásával kapcsolatos projekt keretében. Azok vehettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. Az egésznapos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal közleményében. Vállalati workshopot rendeztek a Sipkai Barna Technikumban. A duális partnereit fogadta az intézmény. A rendezvény során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót, hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Búvó örökség címmel nyílik fotókiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye értékeit mutatják be. A tárlat megnyitót július 1-én délelőtt tartják. Az eseményen a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei értéktárbizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a város honlapja. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Take it easy 'cause there's no stress.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vízosztással segíti utasait a MÁV. Szent Iváné a Skanzenben, és kezdődik a Kisvártai Színházi Fesztivál. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még tart a hőségriasztás. A MÁV csoport vízosztással segíti a közlekedőket. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A nyíregyházi állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatokra és buszokra várakozók. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Az utasokat arra kérik, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Szent Iványi mulatságra invitálták a nyíregyháziakat a Sóstói Múzeum faluba. Kiállítás megnyitó koncert és tűzugrás is szerepelt a programban, amelyet hagyományosan évek óta megrendeznek. Balogné Szűcs Zsuzsanna, a Skanzen igazgatója beszélt a részletekről.
3: Ilyenkor minden a szerelemről szól, vagyis inkább a szeretetről, hiszen nem csak a szerelmes párokat várjuk ide, hanem a családokat, azokat a közösségeket, akik egymást szeretve tudnak végighaladni akár a szerelem útján is. Nagyon fontos az, hogy a Szent Iván éjszakája egy olyan esemény, ami a múzeumok éjszakájához hasonlóan mindig egy tálat megnyitójával szokott kezdődni. Az idei évben boldogan mondhatjuk azt, hogy megújult az iskola történeti kiállításunk, ami már közel 30 éves tálat volt, és miután a Barabási Református Elemi Iskolát felújítottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új szemszögből fogjuk bemutatni azt, hogy mit is jelentett régen iskolába járni. Érdekes a tálat, minden egyes szegmensen rengeteg interakció tapasztalható majd meg.
2: Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. 4 helyszínen több mint 20 előadással várják a közönséget július 4-éig. Az idei díszvendég a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lesz. A fesztivál ideje alatt több mint 20 előadást állítanak színpadra. Ezeket több helyszínen. A Művelődési Központban, a Zsinagógában, a Várszínpadon és különböző egyéb játszóhelyeken tartják. A programban nagyszínpadi produkciók, kísérleti formák, monodrámák és vizsgaelőadások egyaránt helyet kaptak. A szervezők a versenyprogram mellett szórakoztató előadásokkal, szakmai workshopokkal és kísérőprogramokkal is készülnek. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk, elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket, a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőről nagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgép vezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Csütörtökre az előrejelzések szerint már a frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk, elsősorban itt térségünkben lehetnek gomoly felhők. Megélénkülhet a szél is. A legmelegebb órákban 31-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: jól vesztem, egészen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Bestefemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza.
0: Nyíregyháza.
3: Best FM.
0: Szeretem.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: dead.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Most is a Best FM-et hallgatod.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child. Big Rocker.